Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, Coca Tusi, MDMA,

0: akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Ahogy haladsz előre és lépkedsz egyre feljebb,

Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Panna Rádió.
2: Az interneten
1: és az FM 91.5-ön.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazda kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
12: Társadalmi célú felhívás.
13: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
14: Média támogató a Pannon RTV.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
15: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
16: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
0: Hallgass napjaink slágereit,
6: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannon Rádió.

8 óra 16 perckor kívánok szép reggelt, kellemes délelőttöt, hát megkezdődött a hétvége. Reméljük, ti már itt vagytok a 91,5-ön is, maradtok is egészen 14 óráig. Azért mondom, hogy 14 óráig, mert ugye szombat van, és ma lesz Fitzóna is. A Fitzónában pedig nyereményjáték, ezt megsúgom nektek, de erről bővebben majd olvashatok a műsor Facebookos oldalán, és hallhattok is a műsorban. No, de térjünk át elsősorban a mai műsorra, a mai Pannonpresszóra, mert hogy érdekes témákkal készültünk. Az első órában hallhattok majd a pünkösdről, mert hogy holnap és holnap után ugye van a pünkösd. Erről Szőke Anna néprajz kutató szól majd. Aztán kiderül az is, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező héten. Lassan, de biztosan kopogtat a nyár, hogy ezek a magas hőmérsékleti értékek kitartanak-e, azt majd a klímakutató elmondja. Aztán hová utazzunk, kevésbé látogatott, de csodás tengerparti desztinációkat is ajánlunk nektek, de felhívjuk figyelmeteket majd a holnapi lepke túrára is. És az elkövetkező hét végén, egész pontosan május 30-án kerül sor a 14. vajdasági vágtára, erről is hallhattok. Úgyhogy minden lesz a mai műsorban, tartsatok velünk. Amit pedig még érdemes tudni a mai nap folyamán, talán az, hogy milyen hőmérsékleti értékek vannak pillanatnyilag. 22 fok van, 7 ágra süt a nap, de ettől még egy picit azért több lesz, talán a 25 fokot el fogjuk érni, és holnapra még melegebbet jósolnak a meteorológusok, holnap még a 30 is bele fog férni, és a jövő hét közepéig talán túl is lépjük a 30-at, de erről majd Kovács Gézát fogjuk kérdezni. Kívánunk mindenkinek jó rádiózást és kellemes időtöltést. Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus, és a műsorvezető Kókai Móni lesz veletek a folytatásban.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
4: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
5: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az ön kényelméért.
6: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
11: Bomax.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó.
1: Vasárnap, azaz május 24-én és hétfőn, május 25-én van pünkösd. A pünköst pedig a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep. Hogy erről még bővebben mit kell tudni, a Szőke Anna néprajzkutatótól fogjuk megtudni, akit köszöntök sok szeretettel a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget is. Hát a pünkösdről az első mondat az, hogy húsvét után az 50. napon van mozgó ünnep, tehát a húsvéttól függ, hogy mikorra esik húsvét, attól számítva 50 nap. Lényege az, hogy ezen a napon a Szentlélek, idézőjelben mondom, leszáll a földre, tehát leszáll az apostolokra. Ez az ünnep kimondottan bibliai alapú ünnep, tehát egyházi, de valamikor a tavasz burjánzását, a nyár eljövetelét is hirdette a pünköst. Tehát nagyon nagy ünnepség volt ezen a napon, a Szentlélek vihar, szélvihar formájában leszáll a földre, és megtölti az apostolok lelkét, ezt a kifejezést használja a Biblia, megtölti az apostolok lelkét a Szentlélekkel, és talán a Biblia szerint különböző nyelven kezdenek beszélni az apostolok, mindenki a saját környezetének a nyelvén, és hirdetik a keresztény katolikus egyházat. Pár mondatban elmondom, hogy milyen szokások voltak pünkösd napján a templomokban, vagyis az egyház keretében. Ma azt mondanánk erre, hogy dramatikus szokások. Lángnyelveket dobáltak szó szerint a padlásról és a karzatokról le a templom alapjába, a hívek közé. Ez kenderkócot gyújtottak meg, és ezeken lángnyelvet imitáltak, utánoztak. Ezt később az egyház, illetve a hatóságok betiltották, mert hát életveszélyes volt, meg ugyanezen a napon fehér galambokat engedtek fel a szabadba, röptettek, ami szintén a Szent Lelket ábrázolta. Mai értelmezésben ugye látjuk, hogy a fehér galamb egy nagyon komoly szimbólum, tehát a békét és a szeretetet szimbolizálja. Ezt a szimbólumot visszük tovább is. Na, ezek a szokások már eltűntek, viszont ki kell mondani, hogy a pünköst az egyik legvidámabb ünnepünk, csak hogy tudjuk, játékokkal volt telítve, versenyjátékok, szórakozás, ünnepelték a Szentlélek eljövetelét. Külsőleg a kapukat is földíszítették zöldággal, meg a ház elejét, legtöbb helyen bodza virággal, ugye ilyenkor nyílik. Nagyon szép szokás volt, még az 50-es években, de megjegyzem, én 2000-ben sok időt töltöttem Versec környéki szórvány magyarság körében, ott még kirakták, kidíszítették a ház elejét, erre a több magyarságban ez már megkopott. Nos, a zöldágnak volt egy olyan szerepe is, hogy nem csak hirdette a Szentlélek eljövetelét, hanem gonoszűző szerepet is tulajdonítottak neki. A versenyjátékokról, és itt jön a nagyon szép vonulata a pünkösdnek, ugye volt a pünkösdi királyválasztás és a pünkösdi királyné járás. Először is beszéljünk a királyválasztásról, ez a legényeknek a játéka, szokása volt, különböző lovas játékokat játszottak, versenyeztek lovakkal, lovakról vagy lóról, játékokat, versenyjátékokat, ügyességi játékokat is bemutattak. Ezen kívül a más játékok is voltak, említik, hogy volt birkózás, mindenféle játék, amik, és aki győzött, az volt a Pünkösdi király egy évig, és mivel csak egy évig, innen ered a mondás, hogy ha valaki rövid ideig van valamilyen funkcióba, akkor mondják, hogy rövid volt neki, mint a Pünkösdi király, királyság, tehát rövid ideig tartott. Egy évig a Pünkösdi király az ivóban, ahogy régen nevezték, tehát a kocsmákban ingyen ivott, ételfogyasztás akkoriban nem volt divat még, de ingyen ivott, kedvelték, parancsolhatott is, parancsolgathatott is, egy évig ő volt a közösségnek a, idézőjelben mondom, a fejedelme. És akkor jön a Pünkösdi királyné járás, ez a lányoké volt, öten játszották, négyen vitték a, hát mi baldahinnak nevezzük, de nem igazán helyes, tehát egy kendőt, egy fehér lepedőt, de lehetett tarka lepedő is, négyen fogták, és alatta volt, ment a Pünkösdi király kisasszony, őt általában úgy választották ki, hogy szép is legyen, meg ne legyen túl magas, mert magasra kellett a végén emelni, és a házról házra mentek. Ennek termékeny varázsló ereje volt ennek a szokásnak, és kérdezték a házgazdáját, házurát, hogy beszabad-e jönni, bemutatni a Pünkösdi királynét. És hát általában beengedték őket, és itt jönnek a csodálatos Pünkösdi énekek, kifeszítették a kendőt, a lepedőt a kiskirályné feje fölött, és akkor a mimimamázás, piros Pünkösd napja van, és 6-7 ilyen nagyon szép Pünkösdi dalunk van, gyermekdalok, felnőtt énekek is, kis kecelányom, ez is ide tartozik, és ezt elénekelték, akkor fölemelték a királynét, azért mondtam, hogy általában jobb volt, ha kicsit alacsonyabb volt, magasra, és ekkorájára nőjön a kentek kendere, vagy ilyen hosszú legyen a kentek lányának a haja. Ezek a szokások, ahogy a kender kiveszett a mindennapjainkból, tehát már nem szövünk, nem termesztünk kendert, bár is erre mifelénk, ez a szokás is elhalványodott. És akkor a hatodik lány a karján a kosárral, az gyűjtötte be az adományokat. Hát adományba, ahogy én végről olvastam, hogy még tojást is adtak, hát főleg élelmet, sonka, kolbász, ami volt a kalács, azt adták nekik. A rózsaszirommal kapcsolatban a kosárról jut eszembe, hogy a kiskirálynénak a kosarában rózsaszirom volt, ezt összegyűjtötték, és ahogy ment be a gazdának az udvarába, szórta a rózsaszirmot. Ez is termékeny varázsló erővel bírt. Azután, hát ezek, ja, ezt még fontosnak tartom elmondani, a mimimamázásban van egy egyik dalunkban, hogy jól megfogd alovakkantárját, el ne engesd, pontosan nem tudom mit idézni, de András szó szerepel benne a dalban, és ez azt jelentette, Tátrai Zsuzsanna nagy folkloristánk kutatta ki, hogy talán Szent Erzsébetet idézni ez a dal, mert második András király férjhez adja a lányát, Szent Erzsébetet 4 éves korába, és hatalmas szekér sor viszi a német tartományba, Tübingenbe, lehet, hogy nem mondom pontosan ki a nevét, odaadja a férjhez 4 évesen, és több szekér, hosszú szekér sor viszi a jussát, a jutalmát, az ajándékot, és talán innen ered az, hogy András neve szerepel a mondókába. Hát ezek a hihetetlen szép szokások. Én még csak annyit tennék hozzá, hogy Nem szokás, de ha lehet, azért tegyünk ki egy-két zöld ágat, ha máshol nem, bár az udvarba, és hirdessük azt, hogy a nyárnak az előhírnöke is volt a pünköst, úgyhogy piros, ilyenkorra nyílik ki a pünkösdi rózsa, jaj, de szép, gyűjtsük össze, tegyük ki az udvarra, vagy a teraszra, vagy a gangra, vázába, hogy minél közelebb legyen a lelkünkhöz a pünköst.
1: Hát sajnáljuk, köszönöm, hogy köszönjük szépen, mi sajnáljuk, hogy nagyon-nagyon sok ugye pünkösdi szokás már csak így a szájhagyomány él, és nem tartjuk őket, de akkor legalább így évente egyszer elevenítsük föl, és tekintsünk vissza a múltba, hogy mi volt az, amit valamikor ünnepeltek, és hogyan tartották ezt az ünnepet. Szőke Anna néprajzkutatónak köszönjük szépen ismételten, hogy a rendelkezésünkre állt, további szép napot és kellemes hétvégét kívánunk.
2: Köszönöm szépen mindenkinek, én is ezt kívánom. Viszont hallásra.
0: Az autóban
3: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Műsorajánló.
1: Fitzóna.
2: Fitzóna.
1: A Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Nem csak nőknek.
1: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
3: Fitzóna.
0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovics.rs.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthona melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannoner TV.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
13: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt.
0: Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Espresso. A valódi koktein terápia.
1: A hétvégére már majdhogy nem nyári a hőmérsékletekkel idézőjelben ijeszgetnek bennünket, de hogy ez valóban bekövetkezik-e, az hamarosan kiderül, mert hogy Kovács Géza klímakutatót kapcsoljuk, akit köszöntök sok szeretettel, jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is, önt is. Hát igen, megközelíti a nagyon, nagyon magas hőmérsékleteket, ehhez képest ugye ilyen, általában ilyenkor 24 fok körül szokott lenni a hőmérő a higanyszála, ami a maximumokat illeti. Hát itt vagyunk, sőt, melegebb is lesz. Kicsit kellemetlen az északi a szél, amely fúj, de viszont nagyon szép napos felhő, szinte felhőtlen lesz az idő, kevés fátyol felhővel, de jellemzően tartós lesz a napsütés, viszont szeles lesz az idő napközben, ma is, holnap is. Hőmérsékletben nagy változás nem lesz, reggelente 14 fok körül várható, holnap is, sőt a következő napokban is reggel. Napközben viszont napról napra picit emelkedik egészen szerdáig, amikor eléri a legmagasabb hőmérsékletet. Egyébként az az érdekes, hogy gyakorlatilag ami a csapadékot illeti, egyelőre nem lehet számítani, úgyhogy megint erősödik az aszály helyzet. Ugyanis egy blokkoló anticiklon helyezkedik el, szinte végig egy héten keresztül arra út Brit-szigetektől keletre, pontosabban Észak-Nyugat-Európa peremén, szinte alig mozdul el a következő napokban is, és ez nem engedi, hogy a nedves atlanti légtömegek, óceáni légtömegek elérkezzenek felénk, hanem kikerülve egészen a kontinensre Észak-Kelet-Európában okoznak változékony időt. Ez viszont a csapadék szemszögéből nem jó, mert egyáltalán a közelünkben sem esik, nem, hogy nálunk nem várható, tehát csapadék, illetve száraz lesz az időjárás is. Ami érdekes, egészen gyakorlatilag szerdáig északnyugati északi áramlás várható, és szinte minden nap feltámad a szél a nappali órákban, majd a reggel, illetve este lecsendesedik, tehát szélcsendesebb lesz az időjárás. Hőmérsékletet említettük, egyre jobban emelkedik, ugyanis elér bennünket Észak-Kelet-Európából az említett egy-egy ciklon, amelynek a meleg szektorába kerülünk átmenetileg, és ez azt jelenti, hogy függetlenül, hogy észak-nyugat lesz a, észak-nyugati lesz a légmozgás, de enyhébb légtömegek érkeznek, így a hőmérséklet emelkedik, hétfőn 29 fok körül, kedszerdán viszont már eléri 30, sőt, szerdán valószínűleg mielőtt elérkezik a hidegfront, 31 fok is lehet, és ez lesz az év eddigi legmelegebb napja minden bizonnyal. Viszont ez a front, ez a hidegfront, ez úgynevezett száraz hidegfront lesz, tehát még felhőt sem hoznám, hogy csapadékot, tehát egyáltalán csak úgy érezzük, hogy valami történik, hogy erősödő szél is, lezuhan a hőmérséklet, már gyakorlatilag szerdán este jócskán lehűl a levegő, 31 fokra egy 13-4 fokig, tehát 17 fokos leülés lesz. Erős időnként viharos északnyugati széllel bezúdul a hűvösebb levegő. Nem lesz azért brutálisan hideg, tehát gyakorlatilag csütörtökön hát a normális 24 fok körüli hőmérsékletek várhatók. Azzal, hogy a csütörtök lesz a legfrissebb a reggel, 10 fok körüli hőmérséklettel, utána még megmaradt péntekén is a 24 fok körüli hőmérséklet, majd emelkedik ismét a hétvégén a 27-8 fokra. Egyelőre tehát domináns lesz az északnyugati szél, és többnyire azt lehet mondani, hogy szeles lesz az következő egy hét időjárása. Ami a statisztikát illeti, az hát érdekes, a leghidegebb reggeli órákban 1987-ben volt, akkor mindössze 7 fokot mutattak ezen a napon a hőmérők. A leghűvösebb kora délutáni órákban egy egész napos esős időn követően 1987 volt ugyanaz. Egy nagyon kellemetlen idő volt, én emlékszem, akkor utaztam elég messze, és tudom, hogy rendkívül csúnya, szeles, esős volt az időjárás, és szinte egész nap alig emelkedett, mindössze ugye 9 fok volt a hőmérséklet. Ami pedig a legmagasabbakat illeti, az 2006-ban volt 31 Celsius fokkal, és nagyon meglep a tavalyi év, ugye az ember elfelejti, ha csak nincs feljegyezve, és bizonyám tavaly nagyon kellemetlen idő volt ezen a napon, ugyanis napközben csak 15 fokig emelkedett a reggeli 13 fok, és egész nap esett az eső. Emlékeznek a kedves hallgatók, hogy tavaly nagyon nedves, csapadékos volt a május, hát az idei az jelenleg 49 liternél állt meg, hát úgy tűnik, az nem fog nagyon változni. tehát egy kicsit szárazabb az átlagnál, de viszont tavalyhoz képest egyértelműen jóval kevesebb esett májusban, de ha ahhoz nézzük, hogy március-áprilisban nem volt szinte semmi, akkor azt mondhatnánk, hogy azért mégiscsak volt egy kevés csapadék. 100 évvel ezelőtt reggel 11, illetve 19 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála, és 6,6 liter eső esett. Egyébként, ami még érdekes, két hevesebb zivatar volt ezen a napon, 1974-ben 26,3 milliméter esett, vagy liter négyzetméterenként, és 75-ben, tehát mindjárt a következőben egy újabb felhőszakadás volt, 24,2 liter csapadék esett négyzetméterenként. Ezek nagyon szép mennyiségek, tehát komoly esőmennyiségek. Tehát ezek voltak ilyen jellemzőek ebben, ezen a napon. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag felhő a következő egy hétben nagyon néha napján lesz, nagyobb eséllyel hétfőn, illetve ott arra péntek környékén, ami nem jelenti azt, hogy egy-két kósza gomoly felhő nem lesz, de gyakorlatilag maximális napfény tartalom várható. Emelkedő hőmérsékleten majd megérkezik a hidegfront csütörtökre, jócskán visszaesik egy 7 fokkal a hőmérséklet, egy-két napig hidegebb, hűvösebb lesz, de az átlagnak megfelelő, utána ismét emelkedik.
1: Tehát élvezzük, élvezzük a jó időt, ez a lényeg. Nagyon szépen köszönjük, és akkor folytatjuk a jövő szombaton is. További szép napot akkor önnek is, és kellemes hétvégét kívánunk.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
1: Minden jót, viszont hallásra.
2: Minden jót, viszont hallásra.

0: get the party lit. A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Programajánló.
2: Pattany! Traktorba!
3: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az Oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
2: Haverok, buli, traktor!
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Reklám.
5: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
6: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka. 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
10: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
9: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
10: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
11: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: A Panompresszó folytatásában pedig egy jövő heti programra, egész pontosan egy jövő szombati programra hívnám fel a figyelmeteket, amelyre a Szabadkai Zsinagógában kerül sor, azaz egész pontosan a zsinagóga kertjében. Egy különleges nyáresti programmal várja vendégeit a Szabadkai Zsinagóga, melynek kertjében május 30-án szombaton 20:30-kor vetítik Székely István kult a magyar filmtörténet második hangos filmjét, a Hippolita lakályt 1931-ből, ami egy fekete-fehér magyar vígjáték. Az alkotás már a bemutatásakor óriási sikert aratott, és máig a magyar filmklasszikusok egyik legismertebb alkotása. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet egyik legismertebb vígjátéka várja a látogatókat egy varázslatos szabadtéri vetítésen. A belépés pedig ingyenes.

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
0: Programajánló.
2: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com Média támogató a Pannon RTV.
4: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

Határhelyzet következik most, és már is mondom, hogy mi a helyzet a határon. Annyit elöljáróban elmondhatok, hogy nem csodás a helyzet. Nos, hogyha Magyarország felé megyünk, akkor, ahol nem ajánlatos átmenni, az a Horgos 1 és a Horgos 2. Horgos 1-nél 55 perc a várakozási idő, Horgos 2-nél pedig nagyjából 40-45 perc, a többi határátkelő helyen még egész elviselhető a várakozás. Abban az esetben pedig, hogyha Magyarországról érkeznétek Szabadkára vagy a Vajdaságba, akkor Röszke 1-en kell 90 percet várakoznotok. A Röszke 2-n 54 perc a várakozási idő, vagy lehet attól több is. Tompánál is legalább 45 percet kell vesztegelni. A Tisza-szigeti átkelőn több mint fél óra. A többi határátkelő helyen nincs jelentősebb várakozási idő. Ahol bátran át tudtok jönni, az a Bács-Almás Bajmok, esetleg még az Ásotthalom, Királyhalom is elviselhető, tehát nem kell sokat várakozni. Mindenképpen, ha van adatotok, jövetmenet, ott vagytok a határon, akkor küldjetek egy üzenetet a 0636216 05-ös SMS számra.

0: mi.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
7: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
6: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
6: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
12: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. A Magyar MOL olajtársaság további 2 hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromneft vállalattal, a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. Közölte Dubravka Djedović Handanović, szerb energiaügyi miniszter péntek este az Instagramon. A tárcavezető azt írta, a szerb kormány Alexander Vučić államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a MOL-lal, a részvényesi szerződés ügyben. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megoldást találni és megvédeni Szerbia érdekeit. 2 dinárral drágult a benzin és a dízel ára is. Jövő péntek délutánig Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül. Ma hajnalban leállították az összes személyvonat közlekedését Szerbiában. A Srbija Voza erről 4 óra 43 perckor tett közé tájékoztatást a honlapján. A közlekedés felfüggesztésének okát nem közölték. A Srbija Voz megköszönte az utasok megértését. Belgrádban egyébként ma tartják meg a Te és Én Szlávia, mert a diákok győznek elnevezésű tiltakozást. A blokkádban résztvevő egyetemisták által szervezett tüntetés 18 és 20 óra között lesz a Szlávia téren. Emlékeztettek arra is, hogy a vasúti közlekedést korábban is leállították a diákok által szervezett nagyobb megmozdulások előtt. A hivatalos indoklás szerint akkor bombariadókról érkeztek bejelentések. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter pénteken. A középpontban a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak, közölte Orbán Anita Facebook oldalán. A tárcavezető részt vett a NATO külügyminiszteri találkozóján Helsingborgban. Mint írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették. Bonfort Tivadar, a Hálóvajdasági Fejlesztési Alapítvány elnök elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepe, találkozása múlt és jelen, a családok, a barátok, a települések között.
5: Időjárás.
12: Kedves hallgatóink, napos, kellemes, meleg idő várható Vajdaságban, a nappali hőmérséklet helyenként a 27 fokot is elérheti. A térségben gyenge, időnként mérsékelt északnyugati szél fúj majd. Jelentősebb csapadékra nem kell számítani. Az ország más részein ugyanakkor erőteljesebb gomoly felhőképződés várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal.
5: Reklám.
0: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
1: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdravja.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Műsorajánló.
2: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Adta a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: keverve, nem felrázva. Pannon presszó.
1: Vajon az utazási terveinket befolyásolja, vagy befolyásolhatja-e a közel-keleti fegyveres konfliktus, bár több népszerű úti cél továbbra is biztonságosan látogatható, egyes üdülőhelyeken bizonytalan a helyzet. Vajon mit mond a szakember Németh András, az Entai Domus tulajdonosa a vonal túlsó végén? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm is a hatókat.
1: Nos, változtak-e a desztinációk, tehát a konfliktusok miatt mondanak-e le utazásokat, vagy esetleg választanak-e más úti célokat?
2: Konkrétan, ami időre egyetlen egy lemondás volt, egy egyiptomi utazást mondott le egy ügyfél, aki túlzottan megijedt az előállt helyzettől, de attól függetlenül továbbra is hallják a desztinációt. Én azt veszem észre, hogy az idén a közel-keleti helyzetből kifolyólag egy vesztes desztináció van, pedig a Ciprus. Tehát a Ciprus az érdeklődés a tavalyihoz képest harmada, negyede vagy még az alatt is. Tehát lehet, hogy itt lesz a vesztesek kihirdetése, tehát az összes többi mind jó. Tehát Törökország is, Egyiptom is, Tunézia is minden megfelelő létszámú érdeklődővel van, de Ciprusnak az eladottsága és érdeklődése a minimum alatt van. Tehát ezt vettem észre, valószínűleg a bizonyos dróntámadásos probléma után állt elő, de nem tudom biztosan mondani.
1: Ami pedig a többi úti célt illeti, ugye a korábbi években talán Görögország volt, ahogy azt mondják, a number one, az idén mi lenne az?
2: Tehát repülős arazsvágot tekintetében az idén én határozottan azt mondom, hogy Tunézia a number one, azon fölül aztán görög szigetek is elég populárisak, tehát Rodosz, Korfu, Kréta, Zakintos, Santorini, Skiathos továbbra is az érdeklődés körbe van, és elég szépen foglalják, de a legtöbb repülős nyaralás az Tunéziába van haladva, és az a desztinációt terítem a húzó célpont. Na most a többi az úgy van, hogy Spanyolország elég drága, tehát azt már csak esetleg azok tudják megengedni, hogy különben is drágább desztinációt, tehát Ciprustól valami hasonló szerettek volna befizetni. A Törökországnak attól függ melyik része, de az körülbelül azon a szintén van, mint előző években. Ami biztos vesztes, az a Dubáj meg a környéke, de hát most erre azt tudom mondani, hogy most pillanatilag átcseréltük a desztinációkat, aztán mindenki talál a megfelelő kínálatból valamit, ami neki meg jó.
1: Ami az közelebbi úti célokat illeti, mint amilyen Horvátország vagy Montenegro, ezeket is választják az utazók?
2: Tehát Montenegróban az a gond, hogy az szállások egy kicsit nagyon elszaladtak én szerintem árakba, tehát ami normális szállás Montenegróban, az egy ilyen 2-3 csillagos szállás, a reggeli vacsoras édesztalon 50 eurótól kezdődik, és attól csak fölfelé lehet találni valamit, ami normális. Tehát ezt a kiszorozzuk 10 nappal meg egy 4 tagú családdal, kijön az, hogy ennyi pénzén már lehet menni repülővel Tunéziába, vagy el lehet menni más országba. Van kínálat, de a kereslet az előző évekhez képest kevesebb.
1: Ami a horvát tengerpartot illeti, ugye az is nagyon kedvelt és nagyon szép.
2: Tehát a horvát tengerpartnál az a gond, hogy a nagy többsége szeretné, hogyha a szervezett utazással legyen. Két szervezett utazással kínált aranzsmán van a horvát tengerpart, az egyik az minden csütörtök indulással 7 éjszakás aranzsmán Hvar-szigetire, a másik pedig Makarska 9 éjszakás változatba. Na most, hogyha ezeket megnézzük árba, ezek közül Makarska a nyerő, mert legnagyobb főszezonban a 9 éjszaka reggelivel, vacsorával 500 euróig már kapható, ugyanakkor a hotelokat, ha egyénileg választjuk és saját autóval akarunk közlekedni, akkor akár 100-120 euró is lehet per fő per nap az ára egy isztriai hotelnak, például Porecs, Rovin vagy valami hasonlónak. Úgyhogy ezek megint csak az a probléma, hogy közel van Olaszország, közel van Németország, Ausztria, ott nagyobb a fizetőképes kereslet, és ezek fölnyomták az árat.
1: Nagyon sokan szeretnek szezonon kívül utazni, tehát a szezon előtt vagy a szezon után. Mikor indul tulajdonképpen a szezon, és akkor melyik az az időszak, amikor ha szezon előtt vagy szezon után szeretnénk menni, akkor azt válasszuk? Hello? András nincs vonalban, megszakadt a vonal, de már is visszahívjuk, és erre a kérdésre még ad választ.

0: és bízunk abban, visszakaptuk Andrást, itt van ugye a vonal túlsó.
1: Igen.
0: Tehát azt kérdeztem, hogy melyik a szezon előtti időszak, és melyik a szezon utáni, hogyha a szezonon kívül szeretnénk nyaralni.
1: Tehát a szezon előtti időszak az körülbelül június 15-június 20-ig tart, tehát amíg az iskola tart, amíg nem kezdődik a szünet, és aztán a szezon utáni időszak az pedig ott az augusztus legvége, tehát ilyen augusztus 20-án, és arra felé, amikor már az iskola miatt a gyerek és családok nem tudnak nyaralni, mert az a rész az utószezoni rész.
0: Tehát akkor, hogyha ugye most május végén vagyunk lassan, hogyha még szezon előtt el szeretnénk csípni nyaralást, akkor arra még van lehetőségünk, mert hogy ahogy ön is mondta, hát még egy hónapig azért tart a szezon előtti.
1: Legalább 3 hétig még találunk előszezoni árakat, meg ha valakinek flexibilis a szabadsága, akkor léteznek továbbra is úgynevezett last-minute utazások, amik akár apró pénzé elfogadhatóak, tehát például most a május végén vannak olyanok, hogy 10 éjszaka úti költséggel 110-120 eurói helyenként. Ezt gondolom, hogy nem egy kimagasló ár, és ha valaki csak azt szeretné, hogy tengerparton töltsön 10 napot, akkor ebből is lehet válogatni.
0: Hogyha ön javasolhatna olyan desztinációt, ami annyira nem népszerű, de nagyon szép, akkor mit javasolna? Tehát ugye válasszuk mindig ezeket a népszerű úti célokat, de nyilván vannak olyanok is, amelyek nem annyira népszerűek, de viszont nagyon szépek.
1: Hát az a baj, hogy egy pár évig nagyon népszerű volt, és sokan meg is járták azt a desztinációt, mint a Dél-Albánia, Szamilés környékét, de most, ahogy fölmentek ott az árak elég jelentősen, mivel a német turisták betörtek a piacra, így az most újra elérhetetlen a nagy többség számára, mert a 3-4 év ezelőtti áraknak duplája, sőt háromszorosa is a jelenlegi árjegyzék arrafelé. Amúgy a környék nagyon szép, megérni, elmérni, de nem minden áron.
0: Tehát akkor maradjunk a jól bevált és kedvező áru, akár Görögországnál, ahogy ön is mondta, vagy Tunéziánál, és akkor szép kikapcsolódásban lehet majd részünk.
1: Vagy esetleg Törökország, vagy valami hasonló.
0: Igen. Így van.
1: Vagy Málta, például egy olyan desztináció Málta, ami még európai desztináció is, akár még fizethető áron is található jó arányban.
0: Hát akkor gondolkodjunk el ezen, amiket hallottunk, és akkor még időben fizessük be, és kedvezően tudunk nyaralni. Németh Andrásnak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Szép napot, minden jót.
1: Mi? Viszhallás.

0: Műsorajánló.
1: Pitzóna.
2: Pitzóna.
1: A Pannon Rádió életmódmagazinja.
2: Nem csak nőknek.
1: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
3: Pitzóna.
0: Reklám.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
6: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
7: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
8: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Egy aktuális információval folytatjuk. Ma hajnalban leállították az összes személyvonat közlekedését Szerbiában. A Szerbiavoz erről 4 óra 43 perckor tett közzé tájékoztatást a honlapján. A Szerbiavoz tájékoztatja az utasokat, hogy május 23-án 4 óra 15 perckor a szerbiai vasúti infrastruktúra határozatlan időre leállította az összes vonat közlekedését a Szerb Köztársaság vasúthálózatán. Áll a közleményben. A közlekedés felfüggesztésének okát nem közölték. A Szerbiavoz megköszönte az utasok megértését. Belgrádban egyébként ma tartják meg a Te és Én Szlávia, mert a diákok győznek elnevezésű tiltakozást. A blokádban résztvevő egyetemisták által szervezett tüntetés 18 és 20 óra között lesz a Szlávia téren. A diákok bejelentették, hogy a demonstráció előtt a polgárok több helyszínen gyülekeznek majd, ahonnan közösen vonulnak a Szláviára. Emlékeztettek arra is, hogy a vasúti közlekedést korábban is leállították a diákok által szervezett nagyobb megmozdulások előtt. A hivatalos indoklás szerint akkor bombariadókról érkezett bejelentés.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Panorádió. Neked szól.

akkor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Lagárdi Gábor. A Magyar MOL olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromneft vállalattal a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. Közölte Dubravka Djedović Handanović, szerb energiaügyi miniszter péntek este az Instagramon. A tárcavezető azt írta, a szerb kormány Alexander Vučić államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a MOL-lal a részvényesi szerződés ügyben. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megoldást találni és megvédeni Szerbia érdekeit. 2 dinárral drágult a benzin és a dízel ára is. Jövő péntek délutánig Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül. Ma hajnalban leállították az összes személyvonat közlekedését Szerbiában. A Srbija Voz erről 4 óra 43 perckor tett közé tájékoztatást a honlapján. A közlekedés felfüggesztésének okát nem közölték. A Srbija Voz megköszönte az utasok megértését. Belgrádban egyébként ma tartják meg a Te és Én Szlávia, mert a diákok győznek elnevezésű tiltakozást. A blokkádban résztvevő egyetemisták által szervezett tüntetés 18 és 20 óra között lesz a Szlávia téren. Emlékeztettek arra is, hogy a vasúti közlekedést korábban is leállították a diákok által szervezett nagyobb megmozdulások előtt. A hivatalos indoklás szerint akkor bombariadókról érkeztek bejelentések. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter pénteken. A középpontban a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak, közölte Orbán Anita Facebook oldalán. A tárcavezető részt vett a NATO külügyminiszteri találkozóján Helsingborgban. Mint írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették. Bonfort Tivadar, a Hálóvajdasági Fejlesztési Alapítvány elnök elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepe, találkozása múlt és jelen, a családok, a barátok, a települések között.
0: Időjárás.
6: Kedves hallgatóink, napos, kellemes, meleg idő várható Vajdaságban, a nappali hőmérséklet helyenként a 27 fokot is elérheti. A térségben gyenge, időnként mérsékelt északnyugati szél fúj majd. Jelentősebb csapadékra nem kell számítani. Az ország más részein ugyanakkor erőteljesebb gomoly felhőképződés várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal.
0: Reklám.
3: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
7: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: Májusban a gyepes területeket látványossá teszik a virágzó növények, amelyeket számos rovarfaj keres fel, köztük a színpompás nappali lepkék is. Ennek és a biológiai sokféleség nemzetközi napjának alkalmából a Topolyai Árkusz Környezetvédő Egyesület könnyed sétára várja az érdeklődőket. Ennek a sétának a részleteit mondja el Sihelnik József, az Árkusz Környezetvédő Egyesület titkára, akit köszöntök sok szeretettel, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Tehát ugye holnap lesz ez a séta, vasárnap 13 órakor mit kell tudni róla, kiket várnak?
1: Így van, tehát lényegében a lepke túra, mondjuk hát az egyik legfiatalabb, vagy hát a legújabb ilyen természetismereti túráink közé tartozik. Igazából azért került megszervezésre először néhány évvel ezelőtt, mert hát lényegében a koratavasszal indulunk különböző növényeket célzó, bemutató túrákkal, majd aztán később következnek mások, mondjuk a fülemülők éjszakája például, ami ugye nyilván madaras tematikájú, és hát igazából igény mutatkozott egy ilyen rovaros témájúra is, és hát mi sem lenne jobb, vagy hát alkalmasabb egy ilyen túrához, mint a nappali lepkék, hiszen látványosak, szépek, nagyon sokan kedvelik őket, ugye kertekben is megtalálhatóak, viszont hát nagyon kevesen ismerik őket, így aztán kihasználva a környékünkön felelhető nagyon kevés lövgyepet, amik egyébként ilyen kormájusban tényleg nagyon üdék, és rengeteg sok növényfaj nyílik rajtuk. Nagyon sokan látogatják ezek a nappali lepkék közül, így aztán tényleg sok fajt meg lehet figyelni. A leggyakoribbak közül például a bogláka lepkék, vagy épp a szénalepke mondjuk, vagy más olyan fajok, amelyek hát vidékünk jellegzetes lepkefajai. Így aztán ezzel a célzattal jött létre, és hát igazából bárkit nagyon nagy szeretettel várunk, aki érdeklődik a lepkék iránt, rovarok iránt, és hát szeretne többet megtudni vidékünkön élő lepkefajokról.
0: Már nem először szervezik meg, milyen az érdeklődés, ugye, mert hogy a túráikra azért elmondható, hogy minden évben egyre többen érdeklődnek a túrák iránt, de a lepke túra iránt milyen az érdeklődés?
1: Változó, pont olyan, mint a többi esetben, tehát mondjuk idén tavasz a növényes túrák nagyon-nagyon látogatottak voltak, elsősorban azért, mert tényleg nagyon szép időjárás volt minden egyes alkalommal, vagy éppen a fülemülők éjszakája is, és az is nagyon népes volt az idei évben, úgyhogy általában időjárás függő, mondjuk az elmúlt évben, mint ahogy május az általában szeszélyes szokott lenni, akkor éppen egy csapadékos periódust fogtunk ki, tehát nyilván olyankor kevesebben is látogatnak, illetve hát nyilván akkor a lepkék sem annyira aktívak, de bízunk benne, most ezen a hétvégén nagyon szép idő ígérkezik, úgyhogy valószínűleg ennek hatására többeket kicsalogat majd a túra is a szabadba, és hát a lepkék is ott lesznek nyilván, hát a napsütéses idő az őket is előcsalogatja. Így ennek függvényében változik általában, de hát az nyilván normális is. A természet az ilyen, nem lehet előre megmondani, hogy mi fog történni, de ettől függetlenül és ettől eltekintve valóban egyébként egyre népszerűbbek és sokak által látogatottak ezek a természetismereti túrák.
0: Május 24, ugye az holnap van, vasárnap 13 órakor van a találkozó a mezőgazdasági iskola előtt, és akkor indul a lassú séta.
1: Így van, tehát a mezőgazdaság iskola előtt van a találkozó, de maga a helyszín, ahol a lepkék bemutatása kezdődik majd, ez egy kicsit távolabb van, úgyhogy csak a találkozó van a mezőgazdasági iskolán, de aztán onnan még együtt már csoportosan átmegyünk majd a művésztelephez, a topai művésztelephez, és lényegében onnan kezdődik majd a gyalogos túra, hogy minél közelebb kerüljünk azokhoz a gyepekhez, ahol a legtöbb lepkét találjuk és láthatjuk. Úgyhogy mindenkit a mezőgazdasági iskolához várunk, és utána egy rövid eligazítást követően még együtt majd tovább megyünk, és azután már a lepkéké lesz a főszerep.
0: A jó idő az garantált, azt már tudhatjuk. A túra előreláthatóan meddig fog tartani?
1: Általában egy 3-4 óra szoktuk rászánni, úgyhogy most is azt mondjuk, hogy ezért azután 17 óráig tart a túra, de természetesen ez a látnivalóktól is függ, illetve attól, hogy a túrázó csapat mennyire érdeklődő, és hát mekkora távolságot tudunk majd megtenni annak függvényében, hogy közben ugye nyilván a lepkéket is megnézzük, illetve hát ugye vannak, akik fotózzák, és ettől függ egyébként az időtartam, de általában ezt a 3-4 óra összet szoktuk tartani.
0: Lepketúra tehát akkor holnap Topolyán az Árkusz Környezetvédő Egyesület szervezésében. Aki csak teheti, menjen el, mert egy igazán szép és tartalmas program. Sihelni Józsefnek köszönjük szépen, hogy elmondta a részleteket.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
4: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordent, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
7: Programajánló.
8: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta Lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: És a Pannon Prezzo folytatásában felhívnám a figyelmeteket a Pannon Televízió mai műsorára, mert ne csak hallgassátok, a Pannont nézzétek, és mondom, hogy 16 órától mi látható. 16 órakor Erdei utakon Revicki Gáborral. Ez egy nagyon szép, színes, magyar ismeret terjesztő filmsorozat. Aztán 16 óra 30 perces kezdettel kezdődik a Pannon Gazda, benne a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárról egy összefoglaló, ami ugye Újvidéken volt. Aztán aranyat ér a májusi eső, ám a búza továbbra is kritikus állapotban van, és fenntartható gazdálkodás és sajtkészítés az Árkád projekt zárónapján Kispiacon. 17 órakor szubjektív vendége pedig Nagy Gergely, az első vajdasági humorfesztivál első helyezettje. Téma természetesen humor, stand-up, vicces pillanatok. 17 óra 30 perces kezdettel a délutáni híradónk következik, majd 18 óra 5 perckor Dél-Bánát ízei a Pannon RTV főzőműsora. 18 óra 30-kor vidékünk, magazin műsora, vajdasági hétköznapokról. 19.25-kor kalamáris versek, prózai alkotások vajdasági gyerekektől. 19 óra 30-kor közelkép, benne Székelykeve kulturális élete. Majd a Pannon Televízió esti híradója 20 órától láthatom, azután pedig 20.45 nemzeti értékünk Csíksomlyó 2022, a Pannon Televízió dokumentumfilmje. Majd 21 óra 35-kor forog a kamera, Életre ítélve Barát Attila kisfilmje Sándor Zoltán azonos című novellája alapján. Nos, válasszátok délután a Pannon TV-t.

0: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910
1: Reklám.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
4: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
5: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
4: Tényleg?
5: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
4: Akkor irány Mórahalom.
5: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Pannon Rádió. Rólad szól.

Ismét megyünk a határra. Nos, nézzük, hogyha Magyarországra utaznánk, akkor melyik határátkelő helyre ne menjünk semmi esetre sem. Hát nem javasoljuk nektek a Horgos 2 Röszke 2-t, mert ott legalább 90 perc a várakozási idő. Ha aztán Kelebia felé mennétek, ott kevesebbet kell várni, mindössze 40-45 percet, de annyit biztosan, és a Horgos egy Röszke egy átkelőn is 55 perc a várakozási idő, de a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozás. Abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor a Röszke egy átkelőn ott tudnotok kell, hogy legalább 45 percet kell várakoznotok, míg a Röszke 2-n 2 órát is akár, hogyha arra felé mennétek, és a többi határátkelő helyen ott nincs 15 percet meghaladó várakozási idő, tehát a Röszke 1 és a Röszke 2-t nem árt, ha most ebben a pillanatban elkerülitek, és másfelé mentek át a határon. Amennyiben van infótok, akkor azt továbbra is várjuk a 063-621-605-ös számra.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor, a Híradó témáiból. Két hét haladékot kapott a MOL, hogy megegyezzen az orosz féllel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. Kigyulladt a Magyar Kanizsa Jerdészház egyik mintegy 100 négyzetméteres melléképülete, tegnap valamint egy személygépkocsi is leégett a helyszínen. Ma hajnalban leállították az összes személyvonat közlekedését Szerbiában. Május 30-án lesz a vajdasági vágta, jönnek a részletek. A Magyar MOL olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazprom-Neft vállalattal, a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. Közölte Dubravka Djedović Handanović, szerb energetikai miniszter, péntek este az Instagramon. A tárcavezető azt írta, a szerb kormány Alekszandar Vučić államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a MOL-lal a részvényesi szerződés ügyében. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megoldást találni és megvédeni Szerbia érdekeit. Két dinárral drágult a benzin és a dízel ára is. Jövő pénteken délutánig Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül. Kigyulladt a Magyar Kanizsai Erdészház egyik mintegy 100 négyzetméteres melléképülete tegnap, valamint egy személygépkocsi is leégett a helyszínen. A tűz keletkezésének okát egyelőre nem tudni. Az esetet Bajtai Balázs Magyar Kanizsa község tűzoltó szövetségének elnöke erősítette meg. A rendelkezésre álló információk szerint az eset körülbelül 17 óra körül történhetett. A helyszínre riasztották, tűzoltók gyorsan megérkeztek, és azonnal megkezdték az oltást. A hatékony beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz tovább terjedjen az erdészház főépületére, vagy a környező területre. Nem hivatalos információk szerint felmerült a gyújtogatás gyanúja is, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. Majnalban leállították az összes személyvonat közlekedését Szerbiában, a Srbija Voz erről 4 óra 43 perckor tett közzé tájékoztatást a honlapján. A Szabadkáról Szeged felé közlekedő járatok sem indulnak. Egy hallgatónk arról számolt be, hogy korábban vásárolt jegyének árát megtérítették, miután azt felmutatta a szabadkai vasútállomáson. A közlekedés felfüggesztésének okát nem közölték. A Srbija Voz megköszönte az utasok megértését. Belgrádban egyébként ma tartják meg a teljesen Szlávia, mert a diákok győznek elnevezésű tiltakozást. A blokkádban résztvevő egyetemisták által szervezett tüntetés 18 és 20 óra között lesz a Szlávia téren. Emlékeztettek arra is, hogy a vasúti közlekedést korábban is leállították a diákok által szervezett nagyobb megmozdulások előtt. A hivatalos indoklás szerint akkor bombariadókról érkezett bejelentés. Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt. Pénzdíjat ajánlottak fel a Pásztor István emlékfutam és a Kishuszár vágta legjobbjai számára. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették a szervezők, Sós Georgina riportja.
2: A Magyar Kanizsát képviselő Rozs Anna Júlia Vajk nevű lovával nyerte tavaly a Szilvásváradon megrendezett nemzeti vágtát. Vajdaság hagyományosan kiemelkedően szerepel a nemzeti döntőn, így az előfutam, vagyis a vajdasági vágta lebonyolításában sincs nagyobb változás. Pál Károly, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke.
3: Ez a 14 év, előlegezve az idei verseny eredményét is, megmutatta az, hogy helyesek voltak a célkitűzések, tehát emelni a vajdasági magyar lovasport minőségét, olyan eredményeket elérni, amelynek lesz előbb-utóbb egy gazdasági vonzata is, minél több fiatalnak lehetőséget adni arra, hogy lovasporttal foglalkozva építse meg a saját karrierjét, saját életét.
2: Idén 20 ló és lovas lép majd pályára. A vajdasági vágta mezőnyében 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös bevonulással kezdődik. Lesz kishuszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogadhajtás, ügetés és Pásztor István emlékverseny is. Újdonság, hogy ez alkalommal a Pásztor István Alapítvány is támogatja utóbbi futamot és a kishuszárvágtát is, így ebben a két kategóriában lényegesen emelkednek a pénzdíjak. ismertette Bunfor Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány igazgatója.
0: Támogatni fogják a kishuszárvágtát, jelesül nem csak az első helyezett fog díjat kapni, hanem az első, második és harmadik, úgyhogy az első helyezettnek a díja 400 euró lesz, a második helyezetté 200, a harmadiké pedig 100. A Pásztor István emlékfutamot, az ügetőfutamot, azt pedig a pénzdíj alapot megduplázzák. Tehát a 80 ezer dinár helyett 160 ezer dinár lesz.
2: A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. Miodrag Zagorac, a Bácska Lovas Klub elnöke a mikrofonnál. Mint házigazdánk törekszünk arra, hogy előkészítsük a pályát, hogy minél jobb állapotban legyen a talaj és maga a pálya, hogy az állatok minél jobb eredményt érjenek el. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marha pörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érdeklődőknek.
1: Kedves hallgatóink, sokan vásároltak a szabadkai tejpiacon, többen a hétvégi bevásárlást intézték. Voltak, akik húsokat, zöldségeket és szezonális gyümölcsöket vettek, főként földi epret kerestek az emberek, Busz Viola tudósítása.
4: Már a reggeli órákban nagy volt a nyüzsgés a szabadkai tejpiacon, többen a hétvégi bevásárlást intézték, sokan vásároltak szezonális zöldségeket és friss gyümölcsöket. A legnépszerűbbnek a földi eper bizonyult, melynek kilónkénti ára 200-tól 350 dinár között mozgott, míg a cseresznyé 300 és 600 dinár között volt. Fábián Rudolf.
5: Az árak nekünk megtalálnak, főleg itt ennél az eladónál. Nagyon aranyos, és nagyon ízes az, amit árul. Minden.
6: Önnek mi a kedvenc gyümölcse vagy zöldsége?
5: Nekem a kedvenc gyümölcsöm szinte minden, szőlőtől kezdve a földi eper, a minden. Nagyon gyümölcsevő vagyok, de most egyenlőre földi eper, most egyenlőre azt teszi.
4: A friss zöldségek és gyümölcsök mellett sokan vettek hústermékeket is. A vásárlók meg vannak elégedve az árakkal, és a minőséget is kiválónak találják. Vojnić Anikó.
7: Húst vásároltam, csont nélkül, vettem egy kis kolbászt, erőset, ő nem fog enni belőle. Még mit is vettem még? A malac az van otthon, és pünkösre készülünk, mert a pünköst azt tartsuk. És így is, hát az árok, hát amilyen olyan, hát most mit csináljunk? Megyünk tovább és hallgatunk, de elég jó, mondjuk rá, úgy, közepesen jó.
4: Sűrű járnak ki a szabadkai tájpiacon?
7: Hiszen ide járok, és ez a legolcsóbb piac. Most, hogyha megharagszanak még, de legolcsóbb nekem, igen.
4: Az árusok szerint, mivel megérkezett a jó idő, sokan elkezdtek rostiozni. Így sok karajt, rostékolbászt és pieszkavicát is eladtak. Huszár Emese, eladó.
8: A rövid karajnak 580 dinár kilója, a nyak karajnak 600 dinár kilója, ezekből ugye van füstölt is, őnekik 1100 dinár kilójuk, viszik még most népszerű nálunk ez a töltött karaj, kolbászhússal van megtöltve, párolt szalonnával csavarjuk be, és ő is 800 dinárba kerül.
4: A húsok mellé sokan választottak friss zöldségeket is. Tyúró Eszter elmondása alapján a mai nap folyamán mindenből nagyon sokat vittek, készülve a hétvégére.
9: Kis krumpli 150-től még 200 dinár kilójáig, nagyságtól függően saját cseresznyén van, ami nem permetezett, 300 dinár kilója, mivel leköszedi, mert a seregék megeszik. Házi földi eper 300 dinár kilója, új sárgarépa zöldség, 100-tól 120 dinár, a nagy 200 dinár csomója, de az gyönyörű. Retek az ötlója, mivel leköszedi, mert a seregék megeszik. Házi földi eper 300 dinár kilója, új sárgarépa zöldség, 100-tól 120 dinár, a nagy 200 dinár csomója, de az gyönyörű. Retek az 50 dinár csomója, az én fokhagymám 120 dinár csomója, ezüst hagy.

0: perc.
1: Időjárás.
2: Napos, kellemesen meleg idő várható Vajdaságban, a nappali hőmérséklet helyenként a 27 fokot is elérheti. A térségben gyenge, időnként mérsékelt észak-nyugati szél fúj, majd jelentősebb csapadékra nem kell számítani. A következő napokban tovább folytatódik a meleg idő, a jövő hét közepére pedig helyenként akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
1: Reklám.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán, a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
7: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Május 30-án, vagyis a jövő szombaton lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. A tegnapi nap folyamán sajtótájékoztatón ismertették a szervezők a részleteket, és a részleteket kérdezem a folytatásban Bumfort Tivadartól, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány igazgatójától. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ugye számolunk most már vissza, és tegnap a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ugye jövőre lesz a kis jubileum, a 15. vajdasági vágta, és én utána számoltam, képzelj el, hogy én idén 10. alkalommal leszek ott, és 10. alkalommal vezetem, úgyhogy nekem már az ide is egy jubileum. De akkor mondjuk el a részleteket, hogy mi vár az érdeklődőkre.
1: Tehát egy hét múlva déli 12 órakor, május 30-án ismét életre fog kelni egy olyan esemény, amely már nem csak látványos lovas verseny, hanem a vajdasági magyarság egyik legszebb közösségi ünnepe. És hát mi fog történni? Ugye déli 12-kor megszólalnak a fanfárok, és bevonulnak a versenyzők, utána ünnepélyes esküt tesznek, majd galambokat röptetünk fel, és a néptáncos fiatalok fognak bemutatni egy produkciót. Majd utána indulnak az előfutamok a vajdasági vágtában, ahol előreláthatólag 9 ló fog részt venni, és 3 előfutam fog lenni. Majd 13 óra 45-kor meg lesz az első ügetőfutam, majd utána a szabadkai vágta előfutama, első előfutama, majd a második előfutama, mivel 4 ló jelentkezett a szabadkai vágtára. 15 órakor egy meglepetés lesz, Tóth Lajos Csikós Bölcskéről fog megtisztelni bennünket a jelenlétével és 5 lovával, és hát puszta ötöst, valamint csikós bemutatót fog bemutatni a közönségnek. 15 óra 20-kor a parasztvágta első előfutama lesz, majd 15.35-kor a második előfutam, mivel a parasztvágtára is 4 ló és lovasa jelentkezett, majd 15.50-kor lesz a második ügetőfutam, és hát az idén is fogunk szervezni főzőversenyt. A témája a főzésnek a pörkölt, tehát bográcsos marhapörkölt kategóriában fognak versenyezni a versenyzők. Ez is déli 12 órakor lesz a tűzgyújtás. Mi szervezők biztosítjuk a húst és a tűzifát. Itt hát itt 15 óra 50 magasságában fogjuk fogja a zsűri értékelni a versenyzők munkáját. Aztán a harmadik előfutamra, az ügetőfutamra fog sor kerülni 17 óra 10-kor. Ez már a harmadik Pásztor István emlékfutam lesz. Itt szeretném megjegyezni, hogy az idén csatlakozott hozzánk a Pásztor István alapítvány is, akiknek a célja ugye Pásztor István szellemi hagyatékának és emlékének megőrzése, és tovább örökítése a jövendő nemzedékek számára, valamint a fiatal sporttehetségek felkarolása és fejlődésük elősegítése, különösen a nemzetközi bemutatkozásuk és megmérettetésük támogatása. Így úgy döntött a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága és az alapítók, hogy a harmadik Pásztor István emlékfutam pénz alapját, a díját megduplázzák, tehát 80 ezer dinárról 160 ezer dinárra emelik, valamint a Kishuszár vágtában nem csak az első helyezett kap pénzdíjat, hanem a második és a harmadik helyezett is. Jelesül az első helyezett 400 eurót, a második helyezett 200 eurót, a harmadik pedig 100 eurót. És itt szeretném elmondani azt is, hogy a vajdasági vágta győztese is pénzdíjat kap 700 eurót, a paraszt vágta győztese 300 eurót, a szabadkai vágta győztese pedig 500 eurót. Körülbelül ebben a sorrendben lesznek majd itt a Pásztor István emlékfutam után a döntők, tehát 17.40-kor a Szabadkai vágta döntője, 17.55-kor a Paraszt vágta döntője, majd 18.10-kor a Kishuszár vágta döntője. A nagy döntő, a vajdasági vágta döntőjére pedig 18.30-kor kerül sor. Az ünnepi díjátadás után lépnek színre a Budapesti Operett Színház művészei is, akik reményeim szerint az idén is fergeteges koncertet fognak tartani.
0: Biztosan, hogy így lesz. Hát ahogy ön is elmondta, valóban tartalmas program lesz, és emlékeztetem a hallgatókat, hogy a tavalyi évben Szilvásváradon a Nemzeti Vágtát a Magyar Kanizsát képviselő Rozsanna Júlia és Vajk nevű lova nyert. Úgyhogy hát van mire büszkék lennünk, és van miért szurkolnunk, hogy ez a szép siker idén is megismétlődjön.
1: Igen, nagyon bízunk benne, hiszen Vajk az idén is jó formában van, és hát ezt tudjuk mindannyian, de nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon büszkék lehetünk arra, amit a vajdasági lovasok produkáltak az elmúlt időszakban, hiszen rövid idő után, ahogy megszerveztük a vajdasági vágtát, néhány év után már első helyezettek voltunk Temerin színeiben két alkalommal, majd egyszer Szabadka nyert, és hát tavaly, ahogy tetszett mondani, Magyar Kanizsa. Úgyhogy a határon túli magyar közösségek közül azzal büszkélkedhetünk, hogy csak mi nyertük el az 1848-as szabját, mint a Nemzeti Vágta fődíját.
0: És ezt a szép sorozatot reméljük folytatni is fogjuk. Amit az időjárásról tudni kell, az, hogy nagyon szép időnk lesz, ugye? Így hallotta ön is föntről, így üzenték meg.
1: Így hallottam, ezt mondják, úgyhogy bízok benne, úgy, ahogy 14 év alatt mindig kegyesek voltak hozzánk az égiek, most is szerintem nagyon szép idő fog lenni.
0: Május 30-án tehát találkozunk a Szabadkai lóversenypályán, mindenkinek ott a helye, mert hogy, ahogy Bunforti Vadar is elmondta, egy igazán szép és tartalmas programot állítottak össze, mindenki talál magának látnivalót, kicsik is, nagyok is, úgyhogy családokkal várjuk önöket. Bunforti Vadarnak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre áll, tehát akkor a jövő szombaton ott leszünk a Szabadkai lóversenypályán.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és bízom benne, hogy május 30-án ismét együtt élhetjük át azt az érzést, amely minden évben újra és újra bizonyítja, hogy a hagyomány összeköt bennünket, a közösség erőt ad, és együtt mindig messzebbre jutunk. Várunk mindenkit.
0: Köszönjük szépen, minden jót kívánunk a viszonthallásra.
1: Köszönöm szépen én is.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
4: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
5: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
6: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
8: Panorádió, a te hangod.
9: Éjjel, nappal, 91,5.
10: A zene, Pannon tenger.

Szabadkán és környékén ezekben a percekben 26 fokot mutat a hőmérő higanyszálam, és egyre csak melegszik a levegő hőmérséklete. Ma a legmelegebb órákban a 27-8 fokot is elérhetjük, és egyre melegebb lesz a hét közepéig, már 31 fok is lehet, ami igazán nyárias hőmérsékletnek felel meg. Ami pedig az időjárásra érzékenyeket illeti, ők is fellélegezhetnek, mert hogy számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek ráadásul javulást is tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik, úgyhogy nem marad más hátra, mint hogy élvezzük a hétvégét, élvezzük ezeket a csodás napsütéses órákat.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugárút 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. A Magyar MOL olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromneft vállalattal, a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter, péntek este az Instagramon. A tárcavezető azt írta, a szerb kormány Alekszandar Vučić államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a MOL-lal, a részvényesi szerződés ügyében. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megoldást találni és megvédeni Szerbia érdekeit. Majnalban leállították az összes személyvonat közlekedését Szerbiában. Szerbia Voz erről 4 óra 43 perckor tett közzé tájékoztatást a honlapján. A Szabadkáról Szeged felé közlekedő járatok sem indulnak. Egy hallgatónk arról számolt be, hogy korábban vásárolt jegyének árát megtérítették, miután azt felmutatta a szabadkai vasútállomáson. A közlekedés felfüggesztésének okát nem közölték. Szerbia Voz megköszönte az utasok megértését. Belgrádban egyébként ma tartják meg a teljesen Szlávia, mert a diákok győznek elnevezésű tiltakozást. A blokkádban résztvevő egyetemisták által szervezett tüntetés 18 és 20 óra között lesz a Szlávia téren. Emlékeztettek arra is, hogy a vasúti közlekedést korábban is leállították a diákok által szervezett nagyobb megmozdulások előtt. A hivatalos indoklás szerint akkor bombariadókról érkeztek bejelentések. Monsignor Huszár László életére és munkásságára emlékeztek a keresztény értelmiségi kör szervezésében megvalósuló barátkozási napon. A nagybecskereki megyéspüspök születésének 95. évfordulója és halálának 10. évfordulója alkalmából. Az egybegyűltek békés hangulatban, természetközeli környezetben szent misén és elmélkedésen vehettek részt. Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették. Bonfort Tivadar álló vajdasági fejlesztési alapítvány elnök elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepe, találkozása múlt és jelen a családok, a barátok és a települések között. Átvette a francia művészeti és irodalmi lovagrend parancsnoki fokozatát Krasznahorkai László, amelyet Jonathan Lacott, Franciaország magyarországi nagykövete adott át Budapesten. A rangos francia állami kitüntetés az író kivételes életművét méltatja, amelyet a 2025-ös irodalmi Nobel-díjjal is elismertek. A francia nagykövetség Facebook oldalán közzétett méltatás szerint krasznahorkai művei különösen nagy hatással vannak a francia olvasó közönségre. A bejegyzés kiemeli fordítóinak a szerepét is, akik több mint 25 éve dolgoznak azon, hogy a francia közönség számára is elérhetővé tegye az író prózáját.
0: Időjárás.
10: Kedves hallgatóink, a következő napokban tovább folytatódik a meleg idő, a jövő hét közepére pedig helyenként akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon Rádió.
4: Az interneten
3: és az FM 91,5-ön.

A Pannonpresszó utolsó óráját egy topolyai programmal kezdjük. A topolyai Firic mozi újabb vetítése május 29-én 18 órakor kezdődik, és ismét különleges alkalomnak ígérkezik, ugyanis szerbiai vajdasági premiernek számít. A Tito gyermek

gyermekei különleges, érzelmekkel teli dokumentumfilm, amely hat vajdasági nő történetén keresztül idézi fel Jugoszlávia felbomlását és a délszláv háborúk történéseit. A film után közönség találkozót tartanak Goretics Péter rendező részvételével. Az érdeklődők Topolya község művelődési házának a 024 713 515-ös telefonszámán vagy a Firic Mozi Facebook oldalán is jelezhetik részvételi szándékukat.

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv
4: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: Hallgass napjaink slágereit
9: és légy tájékozott.
8: Ez a Pannon Rádió.

0: Egy hölgy, aki a fitness termek világában és a csillogó versenyszínpadon egyaránt otthonosan mozog. Elképesztő fegyelem, céltudatosság és persze rengeteg lemondás áll mögötte. De vajon mi van a csillogó bikini, a trófák és a tökéletes formák mögött? Kiderül a mai Fitzónában. Pétervári Adrient kérdezi Szlacki Csilla. A teljes interjút a műsorban és a műsor Facebookos oldalán hallgathatjátok meg.
1: Mai témánk a fitness világát érinti, nem csak magát az edzést fogjuk körbejárni, hanem a fitness modellkedésről is említést teszünk. Vendégem egy adai hölgy, Pétervári Adrien, aki nem csak személyi edző, hanem fitness modell is. Sok érdekes részletet fogunk megtudni tőle. Szia Adrien, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, jó napot kívánok mindenkinek, a kedves hallgatóknak!
1: Nos, hát akkor kezdjük azzal a kérdéssel, hogy emlékszel-e még arra a pontra, amikor eldöntötted, hogy nem csak hobbiból fogsz edzeni, hanem a színpadot és az edzői pályát választod. Hogyan történt ez meg az életedben?
2: Igen, emlékszem rá, sőt nagyon is megmaradt bennem az a pont, mert valójában egészen visszakanyarodnék még a 2020-as évre, amikor ugye a Covid idő alatt mondhatni, hogy végül is a világ is megállt körülöttünk, és nem lehetett menni szinte akkoriban sehová sem. Ez ugye vonatkozott az edzőterem világára is szintúgy. És amikor végre oldódott a sok tilalom, akkor jött el az a pont, hogy én most szeretnék valamit változtatni, tehát előzőleg a kijárási tilalmak alkalmával rengeteget ültünk a lakásba, a tévé előtt, akkor azért mindenki tudja, hogy otthon nem úgy veszi rá az ember magát a mozgásra, mint mondjuk, hogyha elmegy egy edzőterembe, vagy egy személyi edzést például igénybe vesz, és mikor visszatértünk az edzőteremnek a falai közé a férjemmel, akkor döntöttem el, hogy itt valami változást szeretnék, és eleinte valójában a célom csak az volt szimplán az edzéssel, hogy jól érezzem elsősorban saját magam a bőrömben, és egy idő után kellett rájönnöm arra, hogy én nekem az edzés ennél sokkal többet ad, mint szimplán csak elmegyek és mozgok egy órát, kettőt, és amikor először megtapasztaltam, hogy mennyire formálja, egyúttal ugye a testet, tehát vettem észre magamon a változásokat, és ez mellett ugye a gondolkodásmódomra is kihatással volt, az önbizalmamat persze, hogy növelte, és éreztem, hogy valójában ez nálam már nem csak egy szimpla hobbi fog lenni, hanem inkább egy hivatássá formálódott, és tudtam attól a ponttól kezdve, amikor éreztem, hogy nekem ez többet ad, hogy szeretném ezt valamikor majd valahogyan másoknak is átadni.
1: Mi volt számodra a legnagyobb kihívás az elején, amikor belevágtál a fitness modellkedés világába?
2: Amikor eldöntöttem, hogy az első versenyem felé fogom az utamat kanyarítani, akkor számomra a legnehezebb az a türelem volt, de hát ugye a mai rohanó világban is mindenki gyors eredményt vár, minél előbb szeretné elérni az adott célját, de viszont szerintem nagyon sok minden másban, nem csak a súlyzós edzésre vonatkozik ez, hogy a türelem az idő fogja valójában nekünk a célt majd egyszer megvalósítani, amit szeretnénk, és engem maga az edzés volt az, ami megtanított arra, hogy az igazi változás az bizony időt fog igényelni, és meg kellett tanulnom minden mellett azt is, hogy elfogadjam, hogy már pedig ez a fejlődés ez egy lassú folyamat fog lenni, vele együtt ezzel az úttal a hibákat is, azt is, hogy hát sajnos a kudarcok is tudnak a folyamatnak a szerves részei lenni, de hát ugye ahogy elesünk, ugyanúgy fel tudunk állni minden egyes elesés után.
1: Ez így van, és a környezeted, a családod hogyan fogadta, amikor látták, hogy a mindennapjaidat teljesen átveszi a szigorú napirend és a formába lendülés?
2: A legelső versenyem az 2020-ban történt, tehát még a Covid-nak azért a szelei még ott voltak a levegőben, és akkor nagyon értetlenül furcsán nézett rám mindenki, hogy most ez nekem honnan jött, és most miért akarom azt, amit vállaltam csinálni, és valójában kívülről annyi látszódott a számukra, hogy nagyon szigorú lett az életvitelem, mindenem, az edzés, a táplálkozás és a pihenés körül forgott, mindent ahhoz néztem, ahhoz igazítottam, és ezáltal, hogy ugye sokszor megkérdőjeleztek, hogy most ezt miért is csinálom, eljutottam oda, hogy nem is volt hangulatom elmenni egy-egy ilyen rokoni összejövetelre, vagy bármilyen eseményre, mert ugye az ilyen alkalmakkor volt az, hogy folyamatosan magyarázkodnom kellett, hogy most mit miért nem ehetek, vagy éppen most azt az üdítőt, vagy bármi pohárbort miért nem ihatom meg, és szerettem volna mindenképp ezeket a helyzeteket elkerülni, De ugye ilyenkor próbáltak minden áron meggyőzni arról, hogy csak egy falatot, vagy csak egy kortyot, hát úgyse fog az ugye semmi gondot okozni majd a továbbiakba. És persze mindez alól a férjem volt egyedül a kivétel, aki támogatott benne, és aki értette, hogy mit miért teszek. Ugye ő is szintén az erősport világában tevékenykedik, ő versenyszintű erőemelő egyébként, és akkor jött egy kis változás a fölfogásmódukban, a, úgymond a családnak, rokonoknak és a barátoknak, amikor 23-ban újra bejelentettem, hogy én újra bele fogok vágni egy testépítő versenybe, és a színpad a cél őszre, akkor már egy kicsit, úgymond a 2020-as szempontjuk meg hozzáállásuk azért megváltozott, és elfogadták azt, amiben akkor is voltam, hogy boldogabb tudtam ezáltal lenni, mert nekem ez sokat adott, maga a fölkészülés, maga a színpadig vezető út, és megértették azt is, hogy számomra ez nem egy lemondás volt, hanem inkább egy életforma, ami ugye az akkori versenyemnek az érdekében volt jelen.
3: A 91,5 MHz-en.

A Pannonpresszó végéhez értünk, de ha tehetitek, a folytatásban is tartsatok velünk, mert hamarosan kezdődik a Fit Zóna. Hétfőn a reggeliben Lajko Anett és Zvekán Peti ébresztiteket, a Presszóban pedig Rúzsa Edina számít figyelmetekre. További szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást kíván Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. A Magyar MOL olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazprom-Neft vállalattal, a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte Dubravka Djedović Handanović, szerb energiaügyi miniszter péntek este az Instagramon. A tárcavezető azt írta, a szerb kormány Alekszandar Vučić államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a MOL-lal a részvényesi szerződés ügyében. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megoldást találni és megvédeni Szerbia érdekeit. Majnalban leállították az összes személyvonat közlekedését Szerbiában. Srbija Voz erről 4 óra 43 perckor tett közzé tájékoztatást a honlapján. A Szabadkáról Szeged felé közlekedő járatok sem indulnak. Egy hallgatónk arról számolt be, hogy korábban vásárolt jegyének árát megtérítették, miután azt felmutatta a szabadkai vasútállomáson. A közlekedés felfüggesztésének okát nem közölték. Srbija Voz megköszönte az utasok megértését. Belgrádban egyébként ma tartják meg a teljesen Szlávia, mert a diákok győznek elnevezésű tiltakozást. A blokkádban résztvevő egyetemisták által szervezett tüntetés 18 és 20 óra között lesz a Szlávia téren. Emlékeztettek arra is, hogy a vasúti közlekedést korábban is leállították a diákok által szervezett nagyobb megmozdulások előtt. A hivatalos indoklás szerint akkor bombariadókról érkeztek bejelentések. Monsignor Huszár László életére és munkásságára emlékeztek a keresztény értelmiségi kör szervezésében megvalósuló barátkozási napon. A nagybecskereki megyés püspök születésének 95. évfordulója és halálának 10. évfordulója alkalmából. Az egybegyűltek békés hangulatban, természetközeli környezetben szent misén és elmélkedésen vehettek részt. Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették. Bonfort Tivadar álló vajdasági fejlesztési alapítvány elnök elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepe, találkozása múlt és jelen a családok, a barátok és a települések között. Átvette a francia művészet és irodalmi lovagrend parancsnoki fokozatát Krasznahorkai László, amelyet Jonathan Lacotte, Franciaország magyarországi nagykövete adott át Budapesten. A rangos francia állami kitüntetés az író kivételes életművét méltatja, amelyet a 2025-ös irodalmi Nobel-díjjal is elismertek. A francia nagykövetség Facebook oldalán közzétett méltatás szerint krasznahorkai művei különösen nagy hatással vannak a francia olvasó közönségre. A bejegyzés kiemeli fordítóinak a szerepét is, akik több mint 25 éve dolgoznak azon, hogy a francia közönség számára is elérhetővé tegye az író prózáját.
0: Időjárás.
7: Kedves hallgatóink, a következő napokban tovább folytatódik a meleg idő, a jövő hét közepére pedig helyenként akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: Reklám.
1: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
8: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Pitzóna.
1: Pitzóna.
0: A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
2: Pitzóna.
3: Sziasztok! Mindenkit üdvözlünk sok szeretettel a Pitzóna kezdetén. Kezdünk, és mondom is a témákat. A műsor első órájában egy jövő heti közös vasárnapi aktív találkozóra invitálunk titeket. Ott leszünk az idei Vellatúr eseményen, és benneteket is szeretettel várunk. Müller Zoltánnal, a Prokult Egyesület elnökével beszélgetünk a háromnapos rendezvényről. Majd egy személyi edzőt mutatunk be, aki nem csak másokat, de magát is edzi, és tökéletesen kidolgozott izmait versenyeken is szívesen bemutatja. Szlacki Csilla, Nagyhegyesi Dávid és Kókai Mónik kíván nektek kellemes időtöltést. Tartsatok velünk!

A foci VB-re készül a világ, hát nem véletlen, hogy ma Cristiano Ronaldótól idézünk. Téma a kitartás. A kitartás egy tudatos mentális és fizikai hajtóerő, amely képessé tesz minket a céljaink elérésére, a nehézségek, a motiváció hiány és a kudarcok ellenére is. Nem egy velünk született, hanem egy fejleszthető készség, amely a sikeres élet legfontosabb alapköve. Az idézet pedig így szól. Ha nem veszed komolyan, nem kapsz eredményeket, de ha kitartó vagy, a határa csillagos ég.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
8: Önnek is van takargatni valója?
9: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
9: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
10: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: Programajánló.
11: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
12: Délután 00:30-tól 3:00-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
11: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
12: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
11: Hozzátok magatokkal a jókedvet,
12: a pozitív energiát
11: és a családot is. Fitzóna a Velatúron.
12: Találkozzunk május 31-én Palicson.
11: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
12: találkozik a jó hangulat.

0: Május 31-én immár második alkalommal rendezik meg a Vellatur 2026 közösségi túranapot, amely a második Vermes Lajos emléknapok keretében kerül megszervezésre. Müller Zoltán a Prokolt Egyesület elnökével beszélgetek, akit köszöntök sok szeretettel a vonal túlsó végén. Szia!
1: Szia, üdvözöllek!
0: Tehát ugye a Vermes Lajos napok tulajdonképpen pénteken már megkezdődnek, és a túra lesz 31-én.
1: Így van, idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Vermes Lajos emléknapok. Háromnapos rendezvényről beszélünk, az első nap az péntek, 29-én, ahol az általános iskolásoké a főszerep, ugyanis a nagy parkba, a Palicsóra várunk négy általános iskolásait, hogy versenyezzenek különböző versenyszámokban. Itt, mint például a súlylökés, futás, zsákbaugrálás hasonlóakban, és közben pedig különböző sportklubok pedig látványedzéseket fognak tartani. Itt körülbelül olyan 300 diákot fogunk köszönteni, a legjobbak pedig diplomában, éremben részesülnek, valamint a legtöbb pontot elérő iskola pedig hazaviheti a vándorsárleget, amit tavaly a hajdújárási iskola nyert.
0: Mi várható szombaton?
1: A szombat az a szakmai napunk. Itt koszorúszással kezdjük a Vermes Lajos szobránál, majd két kiállításunk lesz. Szalai Attila karikaturista kiállítása, illetve Vermes Lajos újságcikkeiből pedig kiállítás, későbbiekben pedig a Bagolyvár múltjáról és jövőjéről lesz előadás, ugyanis hamarosan felújításra fog kerülni a Bagolyvár épülete, és később pedig kerekasztal beszélgetéssel folytatódik, itt lesznek meghívott sportolók, újságírók, és akkor ezzel fogjuk zárni a szombati napot.

0: Amit már nagyon sokan várnak, a Vellator 2026 ugye vasárnap kerül megrendezésre, május 31-én. Erre még lehet nevezni, de akkor mondjuk el a programot, hogy mire lehet számítani.
1: Idén május 31-én várjuk a Vellatorra a jelentkezőket, ugye ez gyalog, illetve kerékpártúra. Itt több túra lehetőségünk is van. A leghosszabb kerékpártúra az a 60 kilométeres, ami Magyar Kanizsáig megy, majd vissza. Ez 9 órakor indul a Palicsi nagyparktól, akkor van egy 15 kilométeres, úgymondan családi kerékpártúra, ugye itt inkább akik kisgyerekekkel érkeznek, ez a túra kezdete 11 órakor. Van, akkor van még 2 gyalogtúránk, a hosszabb, ami 13,5 kilométeres, ami megkerüli a Palicsi tavat, ez 9 órakor kezdődik. Felhívnám figyelmet, hogy ennél a túránál megálló, tehát pihenő pontok is vannak, ahol a pihenő pontokon például felajánlottak a támogatóink a brinzaborászat bort, illetve kézműves sört, a bandi kézműves sörös, úgyhogy a gyerekeket pedig limonádéval várjuk. Ez vezetett túra, tehát szakavatott vezetőink vannak, akik közben különböző információkat fognak mondani önmagára a környezetről, illetve Vermes Olajosról is kaphatnak információkat. Ugye ez a 13,5 kilométeres gyalogtúra, de van egy rövidebb, ami a 6 kilométeres, ugye ez az első pihenőpontig fog menni, itt akik talán itt is kisgyerekekkel érkeznek, vagy nem szeretnének olyan sokat sétálni, akkor ők sem maradjanak le, akkor ők ezen a rövidebb túrán részt tudnak venni. Körülbelül olyan 2 órakor várjuk vissza, 2 óra előtt a túrától visszaérkezőket, és akkor egy tombola sorsolás fog következni. Mindenki, aki beregisztrál, az részt vett a tombolában, és itt Caprioló például 2 kerékpárt ajánlott fel, illetve számtalan más kisebb-nagyobb ajándékunk is van, úgyhogy nagyon remélem, hogy minél többen eljönnek erre a napra. Tavaly olyan 300-an voltunk, idén szerintem jóval többen fogunk lenni. Szerencsére nagyobb az érdeklődés is, illetve ugye a Fit Zóna csapata is idén ott lesz velünk, és élő kapcsolásban tud tudósítani, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
0: Ott leszünk mi is valóban, és beszélgetünk majd a túrázókkal, beszélgetünk a szervezőkkel is mindenképpen, és már alig várjuk, hidd el Zoli, hogy részt vehessünk ezen az eseményen, és fontos tudnivaló még az is talán, hogy a túrákon való részvétel ingyenes, de azért előzetes regisztrációhoz kötött. Ez nyilván fontos nektek azért, hogy tudjátok a résztvevők számát.
1: Így van, tudjunk, így van, a résztvevők száma mindig fontos, ugye a helyszínen étkezésre is van lehetőség, itt sem mindegy, hogy ugye mennyivel készülünk, illetve a tombola, illetve magában a helyszín biztosítása is, illetve a túravezetés is, hogy hány emberre kell, hogy vezesse a túrákat. Próbáljuk, ugye, hogy minél többen is, minél jobban, gördülékenyebben menjen. Tapasztalatunk most már több, ugye most ez a második alkalom, hogy megszervezésre kerül a Vellator. Egyre több támogatónk is van, úgyhogy egyre jobb az eseménynek a visszhangja is, de online mindenkit kérnék, hogy regisztráljon. Természetesen a helyszínen is lehet majd regisztrálni, nem fog senki lemaradni, de aki csak tudja, az online, esetleg a Facebook eseményünknél minden információt meg tud kapni, úgyhogy ott minden elérhető, ami információ szükséges.
0: És ti, mint szervezők, azoknak, akik a Fit Zóna keretében működő, mozgásban maradunk csoport tagjai között is szeretnétek valamit felajánlani, illetve azok, akik megosszák az eseményt, azok között mit sorsolhatunk majd ki?
1: Tehát a Prokult Egyesület felajánl egy dekatlanos vásárlási utalványt, ugye a mozgásban maradunk csoport rendkívül pozitív és motiváló, én úgy gondolom, hogy ezt díjazni kell. Minden megmozdulás, ami az egészséges életmódot népszerűsíti, azt támogatni kell, össze kell fogni, és ebből kihozni a legjobbat. Úgyhogy mi ezt szeretnénk ezzel támogatni, illetve hogy szeretnénk, hogy minél többen megjelenjenek a rendezvényünkön. Kiemelem, hogy ez a rendezvény teljesen ingyenes, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel.
0: Akkor még egyszer hívjuk fel a figyelmet, hogy lehet regisztrálni, részt lehet venni. Azt nektek megsukták-e felülről, hogy milyen időjárás vár majd ránk azon a napon? Én bízom abban, hogy azért sem meleg nem lesz, de csapadékos sem lesz az idő.
1: Hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, reméljük a legjobbakat. Én nem is nagyon fogom nézni az időjárást, mert ugye ez folyamatosan változik, de reméljük a legjobbakat. Szerintem jó időnk lesz, úgyhogy mindenki arra készüljön, hogy ott kell, hogy legyen a Veltúron idén.
0: Így van, akkor legyen ez az áromondat. Köszönjük szépen neked, hogy a rendelkezésünkre álltál, és ahogy te is elmondtad, találkozunk kint Palicson május 31-én, nem csak mi, hanem a Mozgásban Maradunk csoport tagjai is, sportbemutatók lesznek, és természetesen túrázunk is. Köszönjük szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm!

0: Reklám.
1: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. A Magyar MOL olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromneft vállalattal, a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról, közölte Dubravka Djedović Handanović, szerb energiaügyi miniszter, péntek este az Instagramon. A tárcavezető azt írta, a szerb kormány Alekszandar Vučić államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a MOL-lal a részvényesi szerződés ügyében. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megoldást találni és megvédeni Szerbia érdekeit. Majnalban leállították az összes személyvonat közlekedését Szerbiában. Srbija Vozáról 4 óra 43 perckor tett közzé tájékoztatást a honlapján. A Szabadkáról Szeged felé közlekedő járatok sem indulnak. Egy hallgatónk arról számolt be, hogy korábban vásárolt jegyének árát megtérítették, miután azt felmutatta a szabadkai vasútállomáson. A közlekedés felfüggesztésének okát nem közölték. Srbija Voz megköszönte az utasok megértését. Belgrádban egyébként ma tartják meg a teljesen Szlávia, mert a diákok győznek elnevezésű tiltakozást. A blokkádban résztvevő egyetemisták által szervezett tüntetés 18 és 20 óra között lesz a Szlávia téren. Emlékeztettek arra is, hogy a vasúti közlekedést korábban is leállították a diákok által szervezett nagyobb megmozdulások előtt. A hivatalos indoklás szerint akkor bombariadókról érkeztek bejelentések. Monsignor Huszár László életére és munkásságára emlékeztek a keresztény értelmiségi kör szervezésében megvalósuló barátkozási napon. A nagybecskereki megyés püspök születésének 95. évfordulója és halálának 10. évfordulója alkalmából. Az egybegyűltek békés hangulatban, természetközeli környezetben szent misén és elmélkedésen vehettek részt. Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették. Honfort Tivadar álló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány elnök elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepe, találkozása múlt és jelen a családok, a barátok és a települések között. Átvette a francia művészet és irodalmi lovagrend parancsnoki fokozatát Krasznahorkai László, amelyet Jonathan Lacotte, Franciaország magyarországi nagykövete adott át Budapesten. A rangos francia állami kitüntetés az író kivételes életművét méltatja, amelyet a 2025-ös irodalmi Nobel-díjjal is elismertek. A francia nagykövetség Facebook oldalán közzétett méltatás szerint Krasznahorkai művei különösen nagy hatással vannak a francia olvasóközönségre. A bejegyzés kiemeli fordítóinak a szerepét is, akik több mint 25 éve dolgoznak azon, hogy a francia közönség számára is elérhetővé tegye az író prózáját.
7: Időjárás.
10: Kedves hallgatóink, a következő napokban tovább folytatódik a meleg idő, a jövő hét közepére pedig helyenként akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

0: az interneten és a 91,5-ön.
1: Ti továbbra is a Fitzónát, a Pannon Rádió életmód magazinját hallgatjátok itt a 91,5-ön. A műsor első részében meghívtunk benneteket a Vellatúrra, amelyre május 31-én kerül sor Palicson, és ahol a Fitzóna csapata is ott lesz. A műsor második órájában pedig a testépítés nehéz, de egyúttal csodaszép világába kaphattok egy kis betekintést. Tartsatok velünk!

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
0: Programajánló.
2: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
3: Délután 00:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
2: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
3: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportdemutató.
2: Élőben Palicson.
3: Délután 00:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
2: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
3: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportdemutatókkal készülünk.
2: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
3: a pozitív energiát,

0: Reklám.
1: Fitzóna. Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz. Életmód magazin a Pannon Rádióban minden szombaton 14 és 16 óra között.
2: Egy hölgy, aki a fitness termek világában és a csillogó versenyszínpadon egyaránt otthonosan mozog. Elképesztő fegyelem, céltudatosság és persze rengeteg lemondás áll mögötte. De vajon mi van a csillogó bikini, a trófák és a tökéletes formák mögött? Hogyan lehet összeegyeztetni a kőkemény versenydiétát a hétköznapokkal? És hogyan tudja személy edzőként átadni ezt a tüzet azoknak, akik most vágnak bele az életmódváltásba? Pétervári Adrient kérdezi Szlacki Csilla.
3: Mai témánk a fitness világát érinti, nem csak magát az edzést fogjuk körbejárni, hanem a fitness modellkedésről is említést teszünk. Vendégem egy adai hölgy, Pétervári Adrien, aki nem csak személyi edző, hanem fitness modell is. Sok érdekes részletet fogunk megtudni tőle. Szia Adrien, üdvözöllek a műsorban!
4: Szia, jó napot kívánok mindenkinek, a kedves hallgatóknak!
3: Nos, hát akkor kezdjük azzal a kérdéssel, hogy emlékszel-e még arra a pontra, amikor eldöntötted, hogy nem csak hobbiból fogsz edzeni, hanem a színpadot és az edzői pályát választod. Hogyan történt ez meg az életedben?
4: Igen, emlékszem rá, sőt nagyon is megmaradt bennem az a pont, mert valójában egészen visszakanyarodnék még a 2020-as évre, amikor ugye a Covid idő alatt mondhatni, hogy végül is a világ is megállt körülöttünk, és nem lehetett menni szinte akkoriban sehová sem. Ez ugye vonatkozott az edzőterem világára is szintúgy. És amikor végre oldódott a sok tilalom, akkor jött el az a pont, hogy én most szeretnék valamit változtatni, tehát előzőleg a kijárási tilalmak alkalmával rengeteget ültünk a lakásba, a tévé előtt, akkor azért mindenki tudja, hogy otthon nem úgy veszi rá az ember magát a mozgásra, mint mondjuk, hogyha elmegy egy edzőterembe, vagy egy személyi edzést például igénybe vesz, és mikor visszatértünk az edzőteremnek a falai közé a férjemmel, akkor döntöttem el, hogy itt valami változást szeretnék, és eleinte valójában a célom csak az volt szimplán az edzéssel, hogy jól érezzem elsősorban saját magam a bőrömben, és egy idő után kellett rájönnöm arra, hogy én nekem az edzés ennél sokkal többet ad, mint szimplán csak elmegyek

0: megyek és mozgok egy órát, kettőt, és amikor először megtapasztaltam, hogy mennyire formálja, egyúttal ugye a testet, tehát vettem észre magamon a változásokat, és ez mellett ugye a gondolkodásmódomra is kihatással volt, az önbizalmamat persze, hogy növelte, és éreztem, hogy valójában ez nálam már nem csak egy szimpla hobbi fog lenni, hanem inkább egy hivatássá formálódott, és tudtam attól a ponttól kezdve, amikor éreztem, hogy nekem ez többet ad, hogy szeretném ezt valamikor majd valahogyan másoknak is átadni.
1: Mi volt számodra a legnagyobb kihívás az elején, amikor belevágtál a fitness modellkedés világába?
0: Amikor eldöntöttem, hogy az első versenyem felé fogom az utamat kanyarítani, akkor számomra a legnehezebb az a türelem volt, de hát ugye a mai rohanó világban is mindenki gyors eredményt várt, minél előbb szeretné elérni az adott célját, de viszont szerintem nagyon sok minden másban, nem csak a súlyzós edzésre vonatkozik ez, hogy a türelem az idő fogja valójában nekünk a célt majd egyszer megvalósítani, amit szeretnénk, és engem maga az edzés volt az, ami megtanított arra, hogy az igazi változás az bizony időt fog igényelni, és meg kellett tanulnom minden mellett azt is, hogy elfogadjam, hogy már pedig ez a fejlődés ez egy lassú folyamat fog lenni, vele együtt ezzel az úttal a hibákat is, azt is, hogy hát sajnos a kudarcok is tudnak a folyamatnak a szerves részei lenni, de hát ugye ahogy elesünk, ugyanúgy föl tudunk állni minden egyes elesés után.
1: Ez így van, és a környezeted, a családod hogyan fogadta, amikor látták, hogy a mindennapjaidat teljesen átveszi a szigorú napirend és a formába lendülés?
0: A legelső versenyem az 2020-ban történt, tehát még a Covid-nak azért a szelei még ott voltak a levegőben, és akkor nagyon értetlenül furcsán nézett rám mindenki, hogy most ez nekem honnan jött, és most miért akarom azt, amit vállaltam csinálni, és valójában kívülről annyi látszódott a számukra, hogy nagyon szigorú lett az életvitelem, mindenem, az edzés, a táplálkozás és a pihenés körül forgott, mindent ahhoz néztem, ahhoz igazítottam, és ezáltal, hogy ugye sokszor megkérdőjeleztek, hogy most ezt miért is csinálom, eljutottam oda, hogy nem is volt hangulatom elmenni egy-egy ilyen rokoni összejövetelre, vagy bármilyen eseményre, mert ugye az ilyen alkalmakkor volt az, hogy folyamatosan magyarázkodnom kellett, hogy most mit miért nem ehetek, vagy éppen most azt az üdítőt, vagy bármi egy pohárbort miért nem ihatom meg, és szerettem volna mindenképp ezeket a helyzeteket elkerülni, de ugye ilyenkor próbáltak minden áron meggyőzni arról, hogy csak egy falatot vagy csak egy kortyot, hát úgyse fog az ugye semmi gondot okozni majd a továbbiakba. És persze mindez alól a férjem volt egyedül a kivétel, aki támogatott benne, és aki értette, hogy mit miért teszek. Ugye ő is szintén az erősport világában tevékenykedik, ő versenyszintű erőemelő egyébként, és akkor jött egy kis változás a fölfogásmódukban, úgymond a családnak, rokonoknak és a barátoknak, amikor 23-ban újra bejelentettem, hogy én újra bele fogok vágni egy testépítő versenybe, és a színpad a cél őszre, akkor már egy kicsit, úgymond a 2020-as szempontjuk meg hozzáállásuk azért megváltozott, és elfogadták azt, amiben akkor is voltam. Hogy boldogabb tudtam ezáltal lenni, mert nekem ez sokat adott, maga a fölkészülés, maga a színpadig vezető út, és megértették azt is, hogy számomra ez nem egy lemondás volt, hanem inkább egy életforma, ami ugye az akkori versenyemnek az érdekében volt jelen.
1: A laikusok gyakran csak a csillogó bikinit, a barnítót és a mosolygós színpadi képeket látják. Mi az, amit a legkevesebben tudnak a színfalak mögötti munkáról?
0: Hát ugye egy testépítő verseny alkalmával a színpadon csupán csak pár percet lát a közönség, de valójában az a pár perc mögött több hónapnak, vagy akár több évnek a munkája áll, hogyha mondhatjuk így, minden mögött. És valójában, amit mi ott prezentálunk egy-egy verseny alkalmával, azt senki nem tudja, hogy nekünk az előző hónapjaink mennyi fegyelemmel, vagy mondhatni úgy is, hogy akár lemondással teltek. Most ez egy kicsit fura megfogalmazás, mert hát végül is nem kényszerített senki rá, hogy lemondjunk bármiről, de hát valamit valamiért alapon ugye ezt kellett tenni, és mindemellett megemlíteném azt is, hogy az mellett, hogy rengeteg a fizikai kihívás, tehát az edzések, illetve ugye a rengeteg kajakészítés, főzés, mindez mellett mentális munka is nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be. Ugye azt senki nem látja, hogy mennyi a hajnalban keléseknek a száma, a korai vagy éppen az éjszakában nyúló főzéseknek a száma, vagy hogy éppen fáradt vagy azon az adott napon, de annak ellenére, hogy fáradt vagy, akkor is meg fogod csinálni azt az edzésedet, mert tudod, hogy az is egy lépéssel fog közelebb vinni téged az adott célod felé. És mindemellett ugye az önfegyelem, az önkontroll az, ami nagyon-nagyon fontos. És valójában szerintem mondhatjuk azt, hogy a valódi munka az igazából akkor történik, amikor senki sem lát minket.
1: Edzőként biztosan látod, hogy sokan lelkesen kezdenek, de pár hét után feladják az edzéseket. Mi a titka hosszú távú motiváció fenntartásának?
0: Én valójában nem is csak a szimpla motivációt szeretném megemlíteni, hanem inkább az akaratot és egy rendszert. Most a rendszer alatt értem azt, hogy egy olyan rendszerbe kell tenni úgymond magunkat, hogyha életmódváltásról beszélünk, ami élhető, és ugye az adott életünkbe vagy életvitelünkbe beilleszthető, ugye sokszor befolyásolja a munkánk, hogy éppen milyen ülőmunkát vagy milyen munkát végzünk, és valójában nagyon sokan ott buknak el, hogy drasztikus változásra kényszerítik magukat, a testüket, és előbb-utóbb föl fogják adni először fejbe, utána pedig előbb-utóbb eljutnak oda, hogy nincs kedvük edzeni menni, nincs kedvük sétálni, tehát hogy eljutnak egy mély pontra, ahonnan egy kicsit nehezebb lesz fölállni, de persze minden mély pontról föl lehet jönni, és amikor ezt fejbe ugye elengedik, akkor valójában az egész rendszer fölborul. Azt szoktam mondani, hogy a motiváció az valójában jön-megy, de hogyha kialakítunk magunknak egy szokásformát, akkor azok a szokások meg fognak maradni, és valójában aki megtalálja az apró fönntartható lépéseket, hogy ez nem pár hétig, vagy csak pár hónapig, hanem akár évekig együtt tud ezzel haladni és együtt élni.
1: Mennyire vagy pszichológus is a teremben? Mennyire igénylik a vendégeit, hogy a lelki dolgokról is beszélgessetek, akár edzés közben vagy után?
0: Szívesen meghallgatok bárkit, és a mondandójukat azt nyilvánvalóan diszkréten kezelem. Azt mindenképp fontos megemlíteni, hogy az emberek azok nem csak edzeni jönnek el, hanem abban az egy órában szeretnének egy kicsit föltöltődni is. Úgyhogy sok vendégemnél azt látom, hogy az az egy óra hossza, amire eljön hozzám személyi edzésre, az egy óra, amikor magára tud figyelni, tehát semmi más külső tényező nem befolyásolja neki az idejét, magára szánt idejét. És akkor persze ilyen alkalmakkor, amikor ugye személyi edzést tartok, akkor tudnak lelki dolgok is szóba kerülni, mert hát ugye mindenki éli az életét, zajlanak, múlnak a hétköznapok, és én azt szoktam mondani, hogy ha valakinek valami mondandója van, nyugodtan mondja, tényleg meghallgatom, és nagyon fontos az, hogy ugye a lélek az teljesen összekapcsolódik a testünkkel is, úgyhogy fontos, hogy épp testben épp lélek, tehát a kettő az egymás nélkül nem működik.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pétervári Adriennel, személyi edzővel és fitness modellel, de előbb hallgassunk meg egy zeneszámot.

0: Folytatjuk a Fitzónát Pétervári Adriennel, fitness modellel és személyi edzővel. Heti hányszor tartott szükségesnek a betartott edzéseket? Mennyi szükséges egy kezdőnek és mennyi egy haladónak?
1: Kezdőknél általában a heti maximum 2-3 alkalmat szoktam javasolni, és azzal már valójában egész látványos változást tudunk elérni, hogyha tényleg megvan a kitartás és az akarat ahhoz, hogyha eljön, akkor amit mondok neki, azt ténylegesen meg is csináljuk úgy, ahogy kell. Viszont, hogyha haladó szintre kanyarodunk, ott már azért a 4-5 edzés lenne inkább az ideálisabb. Versenyfölkészülésben én is átlagban azokat a 4-eket edzettem. Mindenképp megemlíteném, hogy ahhoz, hogy maga az életmódváltás működni tudjon, nem elég eljárni a terembe arra heti 2-3 órára, hanem sokkal több más apró tényezőre is figyelni kell. Ugye itt gondolok ez alatt a táplálkozásra, a vízfogyasztás, vitaminbevitel, illetve a megfelelő alvás mennyiségre is. A lényeg ugye az valójában nem az, hogy túlzásokba essünk, hanem inkább az, hogy következetesek tudjunk maradni, és figyeljünk minden mellett arra, hogy a megfelelő mennyiségű regeneráció, amire a testünknek szüksége van, azt ugye tudjuk magunknak biztosítani.
0: Mi a legnagyobb fitness téfit, amivel a mai napig léptennyomom találkozol, például a nők és a súlyzós edzés kapcsán?
1: Szinte mondhatnám, hogy a vendégeim, akik eddig ugye az évek alatt megfordultak nálam, szinte 80%-ánál elhangzott az, hogy ne edzünk kérlek nagy súlyokkal, mert nem szeretnék nagyon nagy lenni. Ugye amikor azzal jönnek nekem, hogy a nők túlizmosak lesznek, a súlyzós edzéstől, akkor azért ez nem éppen így történik a valóságban. Tehát maga a súlyzós edzés, erőnléti edzés az formálja a testet, feszesíti, kollagéntermelést ugye serkent, egészségesebbé teszi valójában az egész szervezetünket, lényünket, de túlizmosra semmiféleképp se, tehát az egyszerűen anatómiailag lehetetlen. Bármilyen külső tényező, tehát gondolok itt ugye gyógyszeres hatásokra, tehát a maga az edzés a túlizmusra semmiféleképp se tesz, és egyébként ugye a legtöbb nő pont attól fogja magát majd jó érezni előbb-utóbb a bőrébe, és akkor fogja azt mondani, hogy igen, most én nőjesebbnek látom magamat, hogyha eléri azt a kívánt formát az edzéseknek a segítségével, ugye amit kitűzött magának célul, vagy amit mindig is szeretett volna elérni, és én vallom azt egyébként, hogy a súlyzós edzés az, ami látványosan ténylegesen izmot növel, és ezáltal ugye formálódik a testünk. És nem csak a forma lenne igazából a lényeg, hanem minden mellett maga az egészségünknek a megőrzése is, mert azt megemlíteném, hogy nagyon sok jótékony hatással tud ránk lenni a súlyzós edzés, és ugye említeném itt az időskori csontritkulást például, ami nagyon sok idős embernél elő szokott jönni.
0: Nálad hogyan néz ki az egyensúly? Megfér-e néha egy-egy csalós étkezés vagy pihenőnap a mindennapjaidban, vagy 100%-ban tartod a sémádat?
1: Nálam abszolút megfér egyébként, mint ahogy említettem is már, az egyensúly az, ami a lényege lenne a dolgoknak, és hogy hosszú távon fönntartható legyen az adott életmód vagy forma. A tavaly éppen júniusban nálunk a férjemmel megszületett a kisfiunk, aki most 11 hónapos, és be kell, hogy valljam, hogy azért egy kisbaba mellett már nem mennek olyan könnyen a dolgok, ahogy szeretném sok alkalommal. Eltervezek valamit, és akkor egyszerűen van, hogy nem úgy alakul, nem úgy jönnek ki a dolgok, máshogy alakulnak a napok, vagy nincs időm rá egyszerűen, bármennyire is szerettem volna, tehát ez sokszor kifogása nincs időm, de gyerek mellett ez szerintem azért helyét állja. Ebből kifolyólag én jelenleg most semmilyen szigorú diétát nem tartok, de ennek ellenére persze teljesen mondhatom, hogy egészségesen étkezünk itthon a családommal. Hús, tojás, zöldség, gyümölcs a fő alkotó eleme az ételeinknek, és grammozni azt most nem szoktam, tehát semmit nem grammozok, ami az ételeket illeti. A jó öreg szemmérték, ha mondhatom így, akkor az sok esetben a barátom, amikor a napi ebédünket vagy vacsoránkat készítem, és azért visszatérve az előzőekhez, ugye a pihenő napokon néha azért egy lazább étkezés is bele kell, hogy férjen, még hogyha valaki nagyon szigorú életmódváltásban is van, mert azért nem éppen mindig versenyre készülünk, az egész életünk nem arról szól, hanem azért élni is kell az életünket, és attól nem lesz egy életmód egészségtelen, hogyha most valaki éppen megeszik egy torta szeletet, vagy bármit, amit megkívánna. Én azt az arany középutat szoktam mondani, hogyha ilyen 80-20%-os arányba azért lehozunk egy hetet, akkor már szerintem nyert ügyünk van. Tehát itt arra gondolok azért, hogy hétköznap tudatos, megtervezett étkezések zajlanak, viszont például hétvégén, hogyha van egy szülinapi esemény, vagy bármilyen rendezvény, amire elhívnak minket, akkor azért nem kell ott szorongva lenni, és nem enni, vagy nem inni az adott ételekből, italokból, hanem mértékletesen azért éppen lehet megenni egy kis sütit, vagy meginni egy pohár bort, vagy ami jól esne.
0: Ugye arról már tettünk említést, hogy te hogyan inspirálsz másokat, vagy hogyan adsz nekik erőt a kitartáshoz, viszont te miből meríted a kitartásodat?
1: Én elsősorban a kitartásomat a fejlődésből szoktam. Tehát mikor látom látványos egy adott útnak a végén az, ahonnan indultam és ahova eljutottam, akkor az engem fájba egyébként nagyon tud előre vinni, és illetve az emberekből is, ugye, akikkel dolgozom, mikor látom azt például, hogy rövid időn belül már érzik, hogy könnyebb nekik, hogy sokkal jobbak lettek a hétköznapjaik, vagy van náluk például bármi változás, és ugye könnyebbség ezáltal, akkor én már elégedett szoktam lenni. És mikor látom azt, hogy az edzések alkalmával erősebbek is lesznek, tehát tudunk súlyt növelni bizonyos gyakorlatoknál, akkor az én nekem mindig új lendületet ad.
0: És végezetül mit üzensz azoknak a hölgyeknek, akiket érdekel az edzés világa, de még nem tették meg az első bátor lépést?
1: Én azt üzenném, hogy ne várjanak a tökéletes pillanatra, mert olyan, hogy tökéletes pillanat, olyan nincs. Mindig arra kell gondolnunk, hogy az adott napunkból próbáljuk meg kihozni a tőlünk telhető maximumot, és a másik pedig, hogy olyan, hogy tökéletes forma, amire várna valaki, de ugye sokszor szoktam azt hallani, hogy majd akkor kezdek edzőterembe járni, vagy edzeni jönni, amikor lefogytam XY kilót, és hogy majd csak akkor fogok jönni. Ez azért szerintem nem túl okos dolog, vagy okos gondolatmenet, mert maga az edzés vagy a mozgás az nem fogyás kérdése kellene, hogy legyen, és főleg nem büntetésként kellene erre gondolni, hanem inkább az önmagunkra való odafigyelésre. Tehát, hogyha megcsinálok egy edzést, akkor próbáljunk meg úgy hozzáállni, hogy most én igen, ma is tettem az egészségemért, tettem magamért, tehát nem kell tökéletesnek lenni, csak el kell kezdeni, és akkor az eredmények azok szépen jönnek majd maguktól.
0: Szerintem ez tökéletes, inspirációs zárszó. Pétervári Adriennek, személyedzőnek és fitnessmodellnek nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre, és további sok sikert kívánok neked.
1: És szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy megkerestetek. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön. It's a kind of magic. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way

0: Pitzóna.
1: Pitzóna.
0: A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
2: Pitzóna.
3: Ti a Pitzónát, a Pannon Rádió életmód magazinját hallgattátok. Kövessetek bennünket a Facebookon is, hisz ott is számos hasznos információval szolgálunk. Facebookon a Pannon Pitzóna név alatt találhattok meg bennünket. Ne feledjétek, de akár be is írhatjátok a naptárba. A jövő vasárnap, május 31-én 12:30-tól 15 óráig Palicson, a Vellatúron várunk benneteket. További kellemes rádiózást, szép hétvégét kíván Szlacki Csilla, Nagyhegyesi Dávid és Kókai Mónika. Sziasztok!

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Híradó.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gáldi Gábor. A híradó témáiból: két hét haladékot kapott a MOL, hogy megegyezzen az orosz féllel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. A felek szerint előrelépés történt a tárgyalásokban. Ma hajnalban leállították az összes személyvonat közlekedését Szerbiában. Közösen imádkoztak a világ különböző pontjairól érkező zarándokok a csíksomjói búcsún. Kisszent Teréz és szülei Erekjei Zomborban. Jönnek a részletek. Előrelépés történt a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének értékesítéséről szóló tárgyalásokon, jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic. A szerb energiaügyi miniszter kiemelte, a felek között továbbra is folynak az egyeztetések, ugyanakkor a nyitott kérdések száma fokozatosan csökken. A tárcavezető szerint a szerb állam számára továbbra is kiemelt fontosságú a pancsovai finomító zavartalan működése és a hazai üzemanyagpiac stabil ellátása. Hangsúlyozta, hogy Szerbia nem kívánja veszélyeztetni energetikai érdekeit, ezért ragaszkodik ahhoz, hogy a finomító megfelelő kapacitással folytatja működését. A magyar MOL olajcég képviselői megerősítették, hogy a pancsovai finomító jó állapotban van, és támogatják annak további működését. A magyar MOL olajtársaság egyébként további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazprom Nyeft vállalattal a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. 2 dinárral drágult a benzin és a dízel ára is. Jövő péntek délutánig Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül. Ma hajnalban leállították az összes személyvonat közlekedését Szerbiában. Srbija Vozáról 4 óra 43 perckor tett közzé tájékoztatást a honlapján. A Szabadkáról Szeged felé közlekedő járatok sem indultak. Egy hallgatónk arról számolt be, hogy korábban vásárolt jegyének árát megtérítették, miután azt felmutatta a szabadkai vasútállomáson. Délután közölték, hogy bombariadóra hivatkozva függesztették fel a vasúti közlekedést. Belgrádban egyébként ma tartják meg a teljesen Szlávia, mert a diákok győznek elnevezésű tiltakozást. A blokkádban résztvevő egyetemisták által szervezett tüntetés 18 és 20 óra között lesz a Szlávia téren. Emlékeztettek arra is, hogy a vasúti közlekedést korábban is leállították a diákok által szervezett nagyobb megmozdulás előtt. A hivatalos indoklás szerint akkor is bombariadókról érkeztek bejelentések. A csíksomlyói búcsú a magyarság egyik legjelentősebb vallás és nemzeti eseménye, amely minden évben több százezer zarándokot vonz Erdélybe a csíksomlyói kegyhelyre. A több száz éves hagyomány szerint a hívek pünköst szombatján a kis és nagysomlyó közötti nyerekben gyűlnek össze, hogy együtt vegyenek részt az ünnepi szentmisén és imádságon. A búcsú egyszerre vallási zarándoklat, közösségi találkozás és a magyar összetartozás jelképe. Dudás Dániel összefoglalója.
0: Az idei csíksomlyói búcsú programja már péntek este elkezdődött. 18 órától szentmisét tartottak a kegytemplomban, amelyet egész éjszakás virrasztás követett. Szombaton reggeltől gyóntatás és szentmisék várták a zarándokokat, majd 10:30-kor indult a hagyományos kordon a Ferences kolostortól a nyerekbe. Az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődött a hármas halomoltárnál. Az idei búcsú főcelebránsa és szónoka Székely János, a szombathelyi egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei esemény mottója pedig: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt.
9: Krisztus ott van a viharos tengeren hánykolódó bárkában. Nem hagy el. Előttünk jár. Ő beléje kell kapaszkodnunk. Belőle kell erőt merítenünk. Őt kell követnünk. Ragaszkodjatok ma is a régi és örök értékekhez, az evangéliumhoz, amely nem modern, de nem is elavult, hanem örök. Kedves zarándokok, Krisztus adott nekünk prófétákat, útjelzőket, szenteket, akik segítenek bennünket, hogy követhessük őt, hogy megmaradhassunk a helyes úton.
0: Székely János beszédében három nagy prófétát állított az emberek szem elé, akik útmutatást adhatnak a hívőknek. Márton Áront, Erdély püspökét, Szent Ferencet és Szűz Máriát. A csíksomlyói búcsú különleges ereje abban rejlik, hogy generációk óta összeköti a Kárpát-medence magyarságát. A világ különböző pontjairól érkező zarándokok közösen imádkoznak, énekelnek és vállalják a hosszú utat, hogy részesei legyenek ennek a lelki élménynek. A nyerekben összegyűlő tömeg látványa és a közös imádság minden évben felemelő és megható pillanatokat teremt.
8: Ünnepélyes szentmise keretében bemutatták Lizői Kisszent Teréz, valamint szüleinek, Szent Lajosnak és Zélia Martinnak az erekjét az ombori Szent István király karmelita templomban. Az erekjéket a hívek számára kiállították. Lenne Tíma és Dudás Dániel riportja.
0: Az egyedülálló alkalomra Vajdaság több településéről érkeztek zarándokok, egyénileg és szervezett csoportokban egyaránt. A szentek saját jellemükön, küzdelmeiken, kudarcaikon és sikereiken keresztül arra mutatnak példát, hogy az ember a külső körülményektől függetlenül is képes a szentségre, ha nyitott Isten felé. Főtisztelendő Világos Miklós, moholi plébános.
10: Egy szent, az mindig egy családból származik. Itt a jó példa rá, hogy szentként tiszteljük kis Szent Terézt, boldogok sorában, tehát ugye az már a szentek szentségnek egy fokozata, tiszteljük az ő szüleit, édesanyját és édesapját is, de arról se feledkezzünk el, hogy kis Szent Teréznek testvérei is ugyanígy kármelita apácák voltak, tehát egy olyan családban neveledett, ahol érték volt a hit, az Istenbe kapaszkodó mélységes hit, és ez mutatkozik meg az ő egész életükbe, családjukba, sőt az erekjék is ezt hozzák közénk, ezt is.
0: A 19. századi Franciaország egyik legnagyobb hatású szentje, kis Szent Teréz kis útja, a mindennapi apró szentcselekedetek útja ma is sokakat megszólít. Búcsú Szilvia, Zarándok Szabadka.
11: Mi Szabadkáról 5 gyermekünkkel és férjemmel együtt jöttünk el. Kis Szent Teréznek nagy tisztelői vagyunk, és sokat olvastunk róla, meg sokat imádkozunk hozzá, és nagyon nagy ritka számba megy, hogy ez így egy ilyen szentnek, így nagyon híres nagy szentnek, Európa védőszentjének az erekjéi ki vannak állítva hozzánk relatív közel, úgyhogy mindenképp el akartunk jönni, hogy kérjük a védelmet, közbenjárást, kis Szent Teréz közbenjárását a családunkért.
0: Egyes zombori templomba járó családok életében különösen fontos a szentek tisztelete és a rájuk való emlékezés. Kis Szent Teréz alakja is része a megszentelt mindennapoknak. Menrád Szusznyák Irén, zombori hívő.
12: Nálunk Kis Szent Teréz szentnek számít, szinte egy kultusznak, és amikor eljön az időszak, az október időszak, akkor beszélünk róla. Akkor meglátogassuk a szobrát, és imádkozunk hozzá. Nálunk egy fontos szent.
0: Az ünnepi szentmisét Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök celebrálta. Prédikációjában kiemelte Liziői Kis Szent Teréz példáját, amely arra hív bennünket, hogy a jó Istent ne a nagy zajban keressük, hanem a mindennapok apró szeretet cselekedeteiben, imádságos lelkülettel, belső összeszedettséggel és az Istenbe vetett bizalommal.
13: Látjuk, hogy tudjuk, milyen világban élünk, hogy a családi értékek nagyon válságban vannak sajnos, és ez egy ilyen egyedi alkalom a mi hívő közösség számára itt Vajdaságban, hogy találkozhatunk az erekékkel egy szent családdal. És gondolom, nekünk híveknek minden egyes alkalmat kell használnunk, hogy merítsünk erőt, lelki erőt, mert a mai világot mi nem bírunk megváltoztatni. Nagyon sok a békétlenség, nagyon sok a feszültség a világban, akár a mi életeinkben is. De az, amit tudjuk, ami tőlünk függ, éppen ebben ez a perc, ez a pillanat, amit élek, hogy ezt tudatosan éljek, és engedjek Istennek, hogy ő is jelen legyen az életemben, és rajtam keresztül ebben a kis világban, ami az én életem.
0: Liziői Kis Szent Teréz soha nem hagyta el a kolostorát, mégis a missziók és Franciaország egyik védőszentjévé vált. Hívei szerint ez annak a bizonyítéka, hogy a csendben megélt hit is képes bejárni az egész világot.
8: A pontos idő 16 óra 10 perc.
3: Időjárás.
14: Napos, kellemesen meleg idő várható Vajdaságban, a nappali hőmérséklet helyenként a 27 fokot is elérheti. A térségben gyenge, időnként mérsékelt észak-nyugati szél fúj, majd jelentősebb csapadékra nem kell számítani. A következő napokban tovább folytatódik a meleg idő, a jövő hét közepére pedig helyenként akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
3: Reklám.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Május 25-én hétfőn 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én hétfőn 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
19: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk.
20: Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
19: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen. Diagnosztika.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród, lehetnék egy percig még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fejemben.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az ön kényelméért.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul. És a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag.
2: Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program, és a Szülőföldön Magyarul című program támogatás.

0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: programajánló.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Hallgass napjaink slágereit
7: és légy tájékozott.
6: Ez a Pannon Rádió.

0: programajánló.
1: Pattany! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: szeretés.
1: Reklám.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
9: Bomax.
10: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
11: Pannon. Tengernyi zene.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Világ sztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my Off the Record radio show right here on Pannon Radio.
1: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Feld and you can listen to my radio show Hardwell Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
1: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Brock Yeter and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
1: 23 órától.
5: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
6: Éjféltől pedig.
7: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
4: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
8: 91.5 a jó választás.

0: believes in him.
1: Reklám.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
6: Nem Kínában készült.
7: Xiexie dajia de shouting.
8: 100%-ban vajdasági.
9: Panorádió.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
6: Médiatámogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
1: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
3: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
4: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
3: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
1: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
5: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Bombariadó miatt leállították a vasúti személyforgalmat Szerbiában. A szerbiai vasúti infrastruktúra vállalat közölte, hogy hajnali 3 óra 6 perckor az ügyeletes vasúti diszpécserek névtelen telefonhívást kaptak, amely szerint robbanó szerkezeteket helyeztek el az összes beérkező vonaton és a depókban. A közlemény szerint a bejelentésről azonnal értesítették a belügyminisztérium illetékeseit. A Magyar MOL olajtársaság további 2 hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazprom nyeft vállalattal, a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. A szerb kormány Alekszandar Vučić államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a MOL-lal a részvényesi szerződés ügyében. Ma van pünkös szombat, pünkösd ünnepét megelőző nap, amely a keresztény hagyományokban a várakozás és a lelki felkészülés ideje. A hívők ilyenkor Jézus tanítványaira emlékeznek, akik a Szentlélek eljövetelére vártak. Ilyenkor több 100 000 zarándok indul útnak a csíksomlyói kegytemplom felé, ahol a világ egyik legnagyobb magyar katolikus vallási eseményét tartják meg. A csíksomlyói búcsú a magyarság összetartozásának és a hit erejének jelképe. Szerbia először exportált élő bárányokat Algériába. A szállítás különleges körülmények között történt. Egy bárány repülőjegye körülbelül 250 euróba került. Az algériai keresletet jelentősen növeli a közelgő vallási ünnep. A mezőgazdasági tárca szerint különösen fontos, hogy Szerbia megfelelt minden szükséges nemzetközi tanúsítványnak és minőségi követelménynek. Az állam célja új piacok megnyitása, ezért több országgal, köztük Kína, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom vezetésével is megállapodásokat kötöttek.
0: Pannonrádió.
2: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannonrádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Feld and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you are listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
4: Éjféltől pedig
9: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
7: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
9: Off the record.

the bounty.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Let's go get 'em.